0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjus lágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 70-es,
1: a 70-es, a
2: 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyek

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Ó, szeretnék én lenni a
1: csókirály. Emlékszik még a Trabantra?
2: Édizen, gentlemen, this is Trabant
3: Limuzin. Kedveli a Neoton slágereit?
4: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
5: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hölgyeim és uraim! Jön!
4: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
5: Itt
1: az SMR-ben.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hallgassa a múlt zenéit,
3: tájékozódjon a jelenben.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
7: A hallgatók hullámhosszán.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A 90-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annus Beatrix. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem két év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerint azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozásai szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia. A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, hogy a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS Vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampánynyitó rendezvényt 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg. A Nova.rs beszámolója szerint a

0: Megmozduláson nem csak újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek majd. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása. Több mint 6300 szabálysértést követtek el az általános iskolák környékén, mindössze egy hét alatt a szerbiai belügyminisztérium információi szerint. 4070 alkalommal gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést, további 370 járművezetőt szabálytalan parkolás, 284-et pedig vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használat miatt szankcionáltak. A rendőrség tájékoztatása szerint az akció ideje alatt 44 járművezetőt zártak ki a forgalomból, mert alkoholos befolyásoltság alatt vezettek iskolavezetben. A belügyminisztérium arra kéri a közlekedés minden résztvevőjét, hogy az iskolák környékén fokozott óvatossággal közlekedjenek, és tartsák be a közlekedési szabályokat a gyermekek biztonsága érdekében. Szerdán este széllel érkezett a lehűlés, Szabadkán és környékén ma reggel kellemesen hűvös 17-18 fokos reggel indította a napot, a hőmérséklet napközben fokozatosan emelkedik, napos időnként felhősebb időre számíthatunk, csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet várhatóan 26-27 fokról alakul, így a korábbi hőség után ma már kellemesebb, mérsékelten meleg idő várható térségünkben.
1: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
2: Ébredjen velünk
3: a 107,1 MHz-en.
4: Reklám következik.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annus Beatrix, a hangulatért és a legjobb zenékért pedig ma Farkas Ervin felel a keverőpult mögött. Örülünk, hogy csütörtökön is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek, és természetesen, ahogy már megszokhatták, sok jó zene. Ma szeptember 10-e van, a Nikolettek, a Hunorok, az Edgárok, az Erikák és az Erikek ünneplik névnapjukat, ezúton is szeretettel köszöntjük őket, és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. Ahogyan már megszokhatták, a mai délelőtt folyamán is számos érdekes témával várjuk majd önöket. A Mozaikban egészen 14 óráig érdemes lesz velünk tartani. Mai adásunkban szó lesz a Fekete Tó megrendezésre kerülő 6. Ha már halbánya, főzzünk halat főzőversenyről és annak programjairól. Bemutatjuk, milyen újdonságokkal és előadásokkal készül az Újvidéki Színház az új évadára, de az Újvidéken megrendezésre kerülő képregény fesztivál részleteiről is hallhatnak. Mindezek mellett már tudják, friss hírek, hasznos infók és sok jó zene. Maradjanak velünk, kezdünk!

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: Rádió Diszkó. Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Szeptember 10-én csütörtökön a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 19 para, 1 svájci frank 124 dinár 60 para, 1 angol font 136 dinár 64 para, míg az amerikai dollár középértéke 100 dinár 84 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mi interjúk.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
4: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
4: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ajánlót hallottak.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A pontos idő 8 óra 38 perc. A magyar szó mai számából válogattunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Nézzük, milyen hírekkel találkozhatnak a lap hasábjain. Az első oldalon indul a harc a szavazatokért, Alekszandr Vučić feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott választásokat. Tanévnyitó és diplomaosztó, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja tanévnyitó és diplomaosztó ünnepséget tartott szerda délelőtt. Az integráció folytatása a cél, Klein András Magyarország külügyminisztériumának nyugat-balkáni külön megbízottja megerősítette, Magyarország kész támogatni Szerbia uniós útját. És végül egy sokakat érintő hír, hétfőn kezdődnek a kifizetések. Kerekes József pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az Államkincstár honlapján könnyen ellenőrizhető, hogy kik jogosultak automatikusan a 6000 dináros egyszeri támogatásra. A sportkedvelőknek is tartogat olvasnivalót a magyar szó mai száma, szó lesz a magyar női kosárlabda válogatottról, teniszről, Formula 1-ről és természetesen a labdarúgásról is. A lap Tarkavilág című mellékletét is érdemes fellapozni, rögtön az első oldalon a Több mint közösség szervezés című írást találják Tímár Gabriellával, a bácskosútfalvi Adi Endre Művelődési Központ elnökasszonyával készült beszélgetést olvashatják el. Az egészségünkre is jut figyelem, egy összeállítás azt mutatja be, hogyan nézhet ki a láb mélyvénás trombózis esetén, amikor vérrög alakul ki a szervezetben. A hétköznapok bosszantó apróságaira is kínálnak praktikákat, például arra, miért lehet állott szagú a szekrényből frissen kivett ruha, és mit tehetünk ellene. A 18. oldalon már a konyhája főszerep lecsóban főtt csirkecomb és földi mogyorós sajtorta is szerepel a receptek között, emellett barkás lécek kreatív felhasználásához is kapnak ötleteket, és természetesen a keresztrejtvény sem maradhat el az újságból. Sport, egészség, gasztronómia, háztartási praktikák és egy kis fejtörő. A részletekért érdemes megvásárolni és fellapozni a magyar szó mai számát.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója alapján. A 2026. szeptember 10-i csütörtöki gyászjelentéseket ismertetjük. 78 éves korában meghalt Ruzsica Polyákovics Szabadka 1941. november 18-ai utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Rókusi temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplan.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: A Mozaik második órájába léptünk, a következő percekben arról hallhatnak, hogy 2 hónap kihagyás után szeptemberben ismét üzemel a Népkonyha Magyar Kanizsán. A szolgáltatást 110 polgár veheti igénybe, a rászorulókat a szociális központ választja ki, a program pedig a szerbiai és a helyi Vöröskereszt, valamint az önkormányzat közös szerepvállalásával valósul meg. Mielőtt azonban rátérnénk a témára, egy fontos közérdekű információ következik. Karbantartási munkálatok miatt ma Kelebián, Szabadkán, Palicson és Szanádon is szünetel majd az áramszolgáltatás. Kelebián az Edward Kárdei utca egy részén, valamint a Lázár Nézsik utca 2-es, 4-es és 6-os számok alatt 8 és 13 óra között. Szabadkán az Anne Frank utca egy részén, valamint a Radanováci tanyákon, a Pestcsara környékén 9 óra 50-ig, szintén Szabadkán az Ázinér Csárnövit utca végén, az Otton Kucsera, a Grabovác, a Szép Ferenc, a Március 27, a Balog Ferenc, a Szarajevó, a Viktor Ugó utcákban, továbbá a Bérimre, a Jósza Merkovics, a Vlaha Bukovac, a Timok, a Titus Dugovics, a Milutin Uszkokovics, a Makarska, a Krusevác, a Vardár, a Kőműves, a Ruma, a Kisernő, a Miroszláv Antik és a Gospić utcákban 9 és 13 óra között. Palicson a Split fasor végén, a Horgosi út egy részén, a Halász utca elején, valamint a Rét és Olga Penavin utcában. Továbbá a Prezident Hotelben 9 óra 15 és 14 óra 15 perc között. Továbbá Szanádon is szünetel az áramszolgáltatás a település teljes területén 9 órától 12 óráig. Az áramszünetekről bővebb tájékoztatást, valamint az érintett utcák teljes listáját a Pannon RTV honlapján a közérdekű információk rovatban találják.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Két hónap kihagyás után szeptemberben újból üzemel a Népkonyha Magyarkanizsán. A szolgáltatást 110 polgár veheti igénybe. A rászorulókat a szociális központ választja ki, a program pedig a szerbiai és a helyi Vöröskereszt, valamint az önkormányzat közös szerepvállalásával valósul meg. Cseszkó Mónikát, a Magyarkanizsai Vöröskereszt titkárát és Fejsztámer Robertet, Magyarkanizsa polgármesterét Fejős Ornella kérdezte.
4: A Magyarkanizsa községben minden településen működik a népkonyha, ez annak a függvénye a szociális központ, melyik személyeknek adja meg és ítéli meg a rászorultság alapján. Mi 110 személyre vagyunk, van kapacitásunk, hiszen a szerbiai Vöröskereszt felől annyi fölmérések alapján ennyit kértünk, hogy 110 személyre tudjunk biztosítani alapélelmiszert. Szeptemberben elindult, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy nálunk ez folytatódik és akadálymentesen megy tovább, és most per pillanat 96 személy van a népkonyhán, de ez általában a téli hónapokra eléri a 110-et, sőt, fölötte is szokott lenni. A konyhát az iskolás kelet intézmény óvoda látja el, ők kötnek szerződést az önkormányzattal, és ott készül a minőséges és nagyon finom egytál étel. A 10 alapélelmiszert kapunk a szerbiai Vöröskereszttől, ezt a 10 alapélelmiszert használják föl, bab, rizs, tésztafélék, zöldség, konzervek, gyövecskonzerv, tészta, tehát ebből készül el. Ehhez bizony kell egy kicsit hozzávásárolni, tehát ez magában nem elégíti ki azokat a minőséget, amiket kell, hogy egy tál étel legyen. Ehhez a hozzávásárlást is szintén az önkormányzat biztosítja azokon a lehetőségen keresztül, amiken ezt biztosítani tudja. A mi felénk a visszajelzések az, hogy a felhasználók elégedettek ezzel az ebéddel, várják, mert kiszámítható, tehát pontosan tudják, hogy január 1-től június 31-ig minden nap, minden munkanapon meg tudják kapni. Igyekszünk, hogy azokon a napokon, amikor nincs étel, például állami ünnep vagy vallási ünnep, akkor pótoljunk, tehát élelmiszercsomagot kapnak azokra a napokra. Tehát ez azon túl biztosítjuk, mint ami a vállalt felelősségünk, de hogy semmiféleképpen ne legyen üres asztal a leginkább rászorulóknak. Az első lépés mindenképpen a szociális központ. Ott kell átadni az igényt, általában a személyigazolvánnyal is, ott tájékoztatást is kapnak, hogy milyen további dokumentumokra van szükség, és az elbírálás ott történik. Nagyon jó kapcsolatunk van a központtal, szinte másnap meg tudja kapni az igényelt szolgáltatást.
5: Az önkormányzat már hosszú évekre visszamenőleg támogatja a népkonyha programját, amit a Vöröskereszt munkatársai vezetnek le a község területén. Természetesen ez is egyike azon szociális programoknak, szociális tevékenységeknek, amik támogat az önkormányzat. Általában 1,5 és 2,5 millió közötti összeggel éves szinten, ez természetesen attól függ, hogy milyen igények mutatkoznak. Egyrészt a szociális központ részéről, hiszen ő utalja ki ezeket a melegételeket, másrészt pedig a Vöröskereszt részéről, hogy nekik szükségük van-e valamilyen segítségre. Több hónapja egyeztetünk már azon, hogy a logisztikát ellátó gépjárműbe, amiben több mint 300 000 kilométer van, le kellene cserélni, úgyhogy bízom benne, hogy napokon vagy heteken belül megoldódik ez a probléma is, hiszen a közbeszerzési eljárás és a beszerzési eljárás már a végéhez közeledik, úgyhogy bízom benne, hogy nem sokára a logisztikai szempontból is tudjuk támogatni továbbra is ezt a tevékenységet, és ahogy szoktam mondani, én mindig nagyon örülök annak, hogyha vannak olyan emberek, személyek, akik minden nap, igaz, hogy ez a munkájuk, de a szociális területén ez sohasem magától értetődő, hogy a munkát azt milyen lelkesedéssel és milyen formában végzik, hiszen ez egy érzékeny terület, és én nagyon hálás vagyok a Vöröskereszt munkatársainak, a Vöröskereszt vezetőségének itt a községünk területén, hogy ebben a projektben is, mind ahogy más tevékenységben is, valóban nagyon hozzáértően, szakmailag, emberileg, lelkileg hozzáteszik magukat ahhoz, hogy ez a program jól tudjon működni, és minden rászoruló megkapja azt a segítséget, amire szüksége van a községünk területén.

Salut.

0: ajánló következik.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operetténekesek lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A szárazság és a hőhullámok miatt sok növény idő előtt elvirágzott, így a méhcsaládok egyre kevesebb nektárhoz és virágporhoz jutnak. A szakemberek szerint ez a családok fejlődését is veszélyezteti, és a mostani problémák a jövő évi méhészeti szezonra is hatással lehetnek. Hogy ez mit jelentett a gyakorlatban, azt a több mint három évtizede méhészkedő Holló Antal saját méhcsaládjain is megtapasztalta.
1: Hát a méhészkedésünk az úgy áll, hogy kora tavasszal indulunk a január-februártól, amikor már a méhek kezdenek úgy értve ébredezni, tehát természetesen jó be kell őket telelni, amit most csinálunk, most augusztus 1-én kezdtük a betelelést, tehát kiteleljük a méheket, akkor mindjárt azt nézik, hogy megfogjuk az első legelőket, tehát minden munkálatot el kell végezni ahhoz, hogy ez meglegyen, és akkor az első legelő az pedig a gyümölcsvirágzás. Itten Palicsi környéken azt lehet mondani, hogy tele vannak gyümölcsfákkal mindenne, úgyhogy az az első legelőnk, de sajnos hát ez a telőnk, hát nem mond túl vizes, de hát volt valamennyi csapadék, úgyhogy jó kiteletünk, és akkor meg is fogtuk az első legelőt. A gyümölcsvirágzást, tehát a saját részükre volt elég, virág, pólén is, meg hát nektár is, úgyhogy aztán a gyümölcsvirágzás után mindjárt átértünk az első, arra a legelőre, amelyből már bírunk mézet is kapni, az pedig az olajrepce legelő. Itt a környéken elég sok olajrepce tábláink voltak, sikerült is az olajrepce a legelőnk, mert volt egy kis csapadék is még, hát az olajrepcéből bírtunk valamennyit pörgetni is. Utána az olajrepce után visszahoztuk ide Palicsra, Palics környéke, Radonovát, a Palicsi erdőbe a méhelyénket, és itten agáclegelőt fogtunk. Hát az agáclegelő is még talán azt lehet mondani, hogy elég tehát rentabilis volt. Sikerült is valamennyi mézet kivennünk, úgyhogy abban is megbírunk elégedni. Az akát után a selyemkóró, ami ugyanúgy itt a Palicsi erdőben és a Radonovát erdőben elég sok van, de sajnos nagy volt a daszágy, utána már nem volt eső, nem volt elég csapadék, nem volt víz, úgyhogy a selyemkóró virágzás az nem adott semennyi nektárt, még a saját részükre se talán, de hát úgyhogy muszáj volt egy kicsit beavatkozni, és akkor kicsit ilyen hozzájáruláson, benti itatás, benti ötetést végeztünk már akkor, és már kezdtük nézni a következő legelőket, hárson nem mentünk, és ezért néztük azt, hogy az első napraforgó legelőket megfogjuk, meg is fogtuk itten Békova Gabrics, kapitányi rét, meg átmentünk Bánátba, egy rét a családainknak egy részével, tehát Majdán Rábjé Podlokány. Úgy lehet azt lehet mondani, hogy itt is, mivel hogy nem volt elég eső, meg hát májustól, egész május, június, júliusig hát nem volt eső egyáltalán, csapadék, vízhiány volt, és a kultúrák is, a napraforgók is nagyon gyorsan, nem bírtak fejlődni, és nagyon gyorsan nem is értek be, hanem elszáradtak, besültek ebben a nagy melegben, és azt lehet mondani, hogy itten Békova Gabrics, meg itt a környékén kapitányi rétben alig-alig bírtunk valamennyi mézet kipörgetni, vagyis hát nagyon minimálisat sikerült kipörgetni, még Bánátban, mivel hogy ottan volt egy kis csapadék is, eső is, azok a kultúrák kaptak vizet, meg hát Bánátban azt lehet mondani, hogy kicsit később is lettek vetve, és azok a kultúrák, amik ottan napraforgó kultúráról beszélek, azok ottan valamennyire mézeltek is. Úgyhogy ottan kaptunk valamennyi mézet, azt lehet mondani, hogy egy a kettőhöz, ha itten kaptunk 5 kilót, akkor ottan körülbelül 10 kilót kibírtunk venni kaptáronként. Hát körülbelül ez a méhészet az idei, ez a folyamat volt, és azt lehet mondani, hogy a 36 éves méhészetemben körülbelül ez egyik a legrosszabb méhhozam, és talán a méhállományunk is megsínlötte, azért mert nem volt elég pólén. Tehát nem volt generáció, nem volt meg a folyamatos generációpótlás, ami azt jelenti, hogy a méhállomány létszáma lassan lecsökkent. Tehát nem vesztek el a családjaink. A családjaink azt lehet mondani, hogy most is benn van körülbelül az a 12-3-4-5 kiló méz kaptáronként. El vannak látva mézzel a telelésre, de sajnos nincs virágpor, nincs perga bent a kaptárokban. És attól tartok, attól félek, ezt már sokszor is hangsúlyoztam a méhész kollégáknak, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogy teleljük be, és hogy is fogunk kitelelni, mert van egy más varianta, lehetőség az, hogy meg lehet, hogy a eddigi 4 év, 5 év enyhe telünk helyett most egy nagyon zúr telünk fog lenni, és a méhállományokkal, amelyekkel betelelünk, tehát a létszámmal, tehát nem lesz meg a mennyiség, a húsmennyiség, a létszám mennyiség a kaptárban, úgyhogy ha meg lesz a 10-15 ezer bogarunk, akkor örülhetünk, De a másik probléma pedig az, hogy ha erős telünk lesz, és ha nem lesz perga, az anyák tavasszal nem biztos, hogy időben be fognak indulni, és még az is kérdés, hogy mivel hogy nem lesz elég méheink bent a kaptárban, hogy bírunk, hogy milyen erősen fogunk kitelelni, meg egyáltalán, hogy lehet kitelelünk, hát úgy értve, hogy megmaradnak-e a családjaink. Mert ilyen telünk, ha erős telünk lesz, akkor ez lesz a probléma, ha gyönge telünk lesz, ha nem lesz csapadék, meg ha nem lesz hideg telünk, akkor még arról van szó, hogy mostan arra kellene felfigyelni, hogy minél hosszabban, tehát serkentsük az anyákat, mert mivel, hogy most volt egy kis csapadék, meg lehet, hogy azért hordanak egy kis virágport, ezek a virágporok, amik mostan vannak, ezek főképpen az aranyvetszőn vannak, tehát a szőlővirág, aranyvetszi, vadmargaretta, borostyán, ezek olyan virágport annak, amelyek nincsenek érintve semmilyen gyomirtóval, vegyszerrel. Ez nagyon jó, csak az a kérdés, hogy lesz-e elég ebből is, ahhoz, hogy behordják és hogy elraktárolják, tehát a téli bogaraknak majd, meg hogy megmaradnak-e egyáltalán ezek a bogarak, föl fogják-e magukat annyira hizlani, hogy erős, tehát elég legyen a hírszövetjük, a fehérjékük, az ásványok, mikroelementek a saját szervezetükbe. Igaz, a téli bogarak azok nem tartanak fiasítást, és ezért ők bírnak hosszabban élni, és azt jelenti, hogy ha elég lesz ebből, amit most mondtam ezekből az anyagokból, akkor a kevesebb létszám bogárral is, az 5-10 000-re, 15 000 bogárra is átbírjuk teletetni a méhállományokat. És akkor tavaszra, vagyis hát már körülbelül decemberben meg fogjuk látni, hogy körülbelül, hogy milyen telünk lesz, és ha úgy satszoljuk, hogy erős telünk lesz, akkor majd megpróbáljuk virágporos fogácsákkal, lepényekkel majd ellátni a méhcsaládainkat, és akkor több mint valószínű, az talán besegít annyit, hogy ne vesztenek el a családok, tehát hogy ne haljanak el, és nem biztos, hogy elhalnak, nem halnának el, de hogy legyen elég virágpor az új nemzedék kinevelésére, fejlődésére.
0: Végezetül mennyibe kerül most jelenleg a méz, és melyek a legkelendőbbek?
1: A mézek az igazi termelői mézekről beszélünk, nem erről bófli árokról, mert tele van az egész ország bófli árokkal, külföldi árokkal, ami igazi méztermelő árak, az körülbelül hát van 1000 dinártól 1200 dinárba kerülnek, ez a piaci árak. A felvásárlási árak pedig a 3 eurótól 4-4,5 euró, ez a nagybani felvásárlási ár, de gondolom, hogy ez egy reális ár a vásárlói képességhez, a szerbiai vásárlói képességhez, meg ahhoz, hogy igazi mézről van szó, gondolom, hogy egy reális ár, és nem biztos, hogy fogjuk emelni az árakat, de ettől alacsonyabban sem bírjuk odaadni, mert hát vannak költségek is, meg hát el kell látni a következő évre a termelést, meg a még családokat.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi
2: belemez.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: Rövidesen hírek következnek, de érdemes lesz velünk tartani utána is, hiszen Fekete Tóra látogatunk, ahol ha már halbánya, akkor főzünk halat. Ezzel a találó mottóval immár 6. alkalommal rendeznek főzőversenyt. Hogy mi kerül majd a bográcsokba, és mivel készülnek még a szervezők, arról is hallhatnak majd a folytatásban. De addig is jönnek a hírek Brosnyó Zoltán szerkesztésében, utána pedig folytatódik a Mozaik. Maradjanak velünk!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
4: Választások 2026.
3: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem két év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia. A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei is vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személy is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampányító rendezvényt 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTNSZ Budi nevű X fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása.
4: Választások 2026.
3: Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrovic, a Belgrádi Egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, már azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. A korrupciós index alapján ez a korrupció 67%-os növekedését jelenti. Petrovic úgy látja, hogy a politikai és gazdasági hatalom egy szűk elit kezében összpontosul. A Transparency Szerbia képviselője szerint a korrupció elleni küzdelem soha nem volt valódi prioritás a hatalom számára, miközben a bejelentők gyakran munkahelyi zaklatásokat

0: zaklatással és hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek. Súlyos sérülésekkel szállított a kórházba egy férfit, aki szerda este 8 óra körül lőttek meg Obrenovácon. A sérültet a belgrádi katonai orvosi akadémiára szállították, ahol az intenzív osztályon látták el. Dr. Goran Rondovic ezredes tájékoztatása szerint a férfi állapota stabilizálódott, jelenleg az intenzív részlegen lábadozik, a lövöldözés pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérnek. Változóan felhős helyenként borús időben lesz részünk, tartós csapadék ma nem valószínű az előrejelzések szerint.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. Az Entai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Reklámot hallottak.

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 10 óra múlt 9 perccel, most pedig, ahogy ígértem, Fekete Tóra látogatunk, ahol ha már halbánya, akkor főzzünk halat. Találó mottóval rendeznek főzőversenyt, hogy mi minden kerülhet a bográcsokba és milyen programokkal készülnek idén, arról Ábrahám Ildikóval, a helyi Csipet Csapat Művelődési Egyesület elnökével, az esemény főszervezőjével beszélgetünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm a Mozaikban.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Immár sokadik éve rendezik meg ezt a főzőversenyt. Hogyan indult annak idején, és mennyit változott a rendezvény az elmúlt évek alatt?
3: Hát egy baráti kezdeményezéssel indult az egész, tehát a környező falvakat szerettük volna, hogy részt vegyenek egy olyan eseményen, ahol barátkozhatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk, és persze megtanulhatjuk egymásnak, elsajátíthatjuk egymás halászli főző tudását.
2: És az évek alatt kinőtte magát egy nagyobb rendezvényé, de a név rögtön felkelti az ember figyelmét, miért éppen halbánya, és hogyan kapcsolódik ehhez a helyszínhez maga a főzőverseny?
3: Hát a főzőverseny a Fekete-tó közelében lévő két egymásba kapcsolódó festői tó partján kerül megrendezésre. A tulajdonos, tavak tulajdonosának, az SCS Polrénnek köszönhető, több alkalommal is lehetőséget biztosítottak rendezvényünk megtartására. És mivel, hogy halastóról beszélünk, ezért kapta a nevét, és a tó neve halbánya, ezért kapta a neveit az eseményünk is.
2: De milyen ételekkel lehet nevezni? Van valamilyen megkötés? A csapatok fantáziájára bízzák esetleg, hogy mi kerül majd a bográcsba?
3: Nem, halászlé a főző versenyünknek a lényege, tehát csak halászlét lehet főzni, amit zsűrizik a háromtagú zsűrink. Viszont sült hallal is szoktak benevezni, amit külön díjként szoktunk értékelni.
2: Hány csapat jelentkezett, mekkora érdeklődés szokta övezni magát a versenyt?
3: Hát a kezdetekben, mikor az egész rendezvényt elkezdtük, még ilyen 15-20 csapat. Viszont annyira kinőtte magát, hogy az utolsó 2-3 évben a 45 és az 50 fő közötti csapatokat tudtuk regisztrálni. Az idei évben viszont 45 csapat jelentkezett, és le is zártuk tegnapi nappal a főzési jelentkezési lehetőségeket.
2: Mely településekről jelentkeztek a csapatok?
3: Sokszínű. A környező falvakból, Felsőhegyről, Zentáról, Kikindáról, Firigyházáról, Bánátújfaluról, Padéról, Tiszaszentmiklósról, tehát sok helyről jelentkeztek a csapatok. Mokrinból. És a lényeg az, hogy az idei évben Magyarországról is várunk főzőcsapatot.
2: De mik a tapasztalatok? Mennyire veszik komolyan a csapatok a versenyt? Inkább baráti közösségi főzés, vagy azért előkerül a versenyszellem is?
3: Hát amikor elkezdtük, akkor inkább baráti főzéssel indítottuk az egész eseményünket, de viszont ez most már kezdi kinőni magát, tehát inkább versenyszintre emelkedett ki, tehát nagyobb, erősebbek a főzési morálok, tehát jobban inkább a versenyre hangolódnak a csapatok.
2: Mit néz a zsűri, milyen a jó fekete tavi halászlé?
3: Hát a zsűri azt legelőször is a fűszert nézi, szerintem a paprika, az állagát nézi, tehát halászlé, nem halpörköltet készítünk, hanem halászlé a lényeg, és az ízek persze. Az összetétel.
2: Ami a legfontosabb. De nem csak a bográcsok körül lesz élet, hanem a gyerekek számára is készülnek érdekességekkel. Mi várja a legkisebbeket, és milyen kísérő programokkal készülnek még a családok számára?
3: A gyerekeket az erre a célra felállított sátorba különböző logikai, ügyességi játékok várják. Ez mellett lovaglás is lesz, és különböző zenei programok.
2: De azok is bátran kilátogathatnak, akik nem neveznek, gondolom, a versenyre. Mire számíthat az, aki egyszerűen csak szeretne eltölteni néhány órát itt Fekete-tón?
3: Persze, szívesen várunk minden érdeklődőt. A fősátorunkban halászlével és pörkölttel várjuk a vendégeket, akiket érdekel ez az esemény, és szeretnék részt venni rajta.
2: Foglaljuk tehát akkor még egyszer össze a legfontosabbakat. Hány órakor kezdődik az esemény? Hol? És ahogy elmondta, tehát már nem lehet jelentkezni, de majd finomakat enni, azt majd lehet az eseményen.
3: Igen, igen. Vasárnap 13-án 10 órától érkeznek a csapatok fogadása, 11 órától kezdődik a főzés verseny kezdete. 11 óra és fél kettő között lesz a mintaleadás, és 3 órakor pedig az eredményhirdetés, és eszközben pedig várjuk a vendégeinket, akik szeretnék jól érezni magukat.
2: Tehát ne feledjék, szeptember 13-án vasárnap irány Feketetó, ha szeretik a halételeket, a bográcsozást és természetesen a jó társaságot, akkor érdemes kilátogatni a 6. Ha már halbánya főzünk halat főzőversenyre. Ábrahám Ildikónak, a helyi Csipet csapat műveldési egyesület elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Most pedig egy közérdekű információ, amely egyben felhívás is, aki teheti, adjon vért. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint ma 9 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Zomborban, a Vöröskereszt helységében. Csupán néhány perc az időnkből, másnak viszont életmentő segítséget jelenthet.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori amforaklubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
0: Rádiódiszkó.
3: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mielőtt folytatnánk műsorunkat, ismét egy fontos közlekedési információ következik. Ma sem tétlenkednek a rendőrei, úgyhogy érdemes levenni a lábat a gázpedálról. A közlekedők jelzése szerint a Palicsi úton a Sopi közelében, valamint a város irányában az Iván Szárit műszaki középiskola környékén is ellenőrzésre lehet számítani. Sári településen ugyancsak aktívak a rendőrök, Topolyán és Adán az iskolák közelében, továbbá Bácskosútfalván a Medence környékén is rendőri jelenlétet jeleztek. Aki pedig az autópályán közlekedik, ott se siessen. Információk szerint egy Belgrád irányából Szabadka felé haladó kombi nagy sebességgel mintegy 150 km/órával közlekedik, és veszélyesen előz. Ne csak a radarok miatt lassítsanak, tartsák be a sebességhatárokat, és vezessenek figyelmesen.

0: Mi játsszuk a legjobb retrózenéket. Igen! SMR.
1: Bizony!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Az óra végén ismét egy fontos közlekedési információ a Szabadkán közlekedőknek. A Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvíz csatorna építési munkálatok miatt szeptember 10-e és október 10-e között megváltozik a forgalmi rend a Győri Ferenc utcában, a Majsai út és a Visnyit utca közötti szakaszon. A munkálatok idején naponta reggel 7 és 16 óra között teljes útlezárásra kell számítani, 16 óra után azonban ismét megnyitják az érintett szakaszt majd a forgalom előtt. A kivitelezés a Majsai út felől indul, először a Győri Ferenc utca 25-ös számáig dolgoznak, majd innen haladnak tovább a Visnyit utca irányába. Aki erre közlekedik, számoljon a korlátozással, és napközben lehetőség szerint válasszon másik útvonalat. Rövidesen hírek következnek, utána pedig folytatjuk a mozaikot, ne váltsanak állomást!

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
4: Választások 2026.
3: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem két év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia. A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei is vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személy is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampányító rendezvényt 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTSE Budi nevű X fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása.
4: Választások 2026.
3: Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrovic, a belgrádi egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, már azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. A korrupciós index alapján ez a korrupció 67%-os növekedését jelenti. Petrovic úgy látja, hogy a politika és gazdasági hatalom egy szűk elit kezében összpontosul. A Transparency Serbia képviselője szerint a korrupció elleni küzdelem soha nem volt valódi prioritás a hatalom számára, miközben a bejelentők gyakran munkahelyi zaklatással és hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek. Súlyos sérülésekkel szállította a kórházba egy férfit, akit szerda este 8 óra körül lőttek meg Obrenovácon. A sérültet a belgrádi katonai orvosi akadémiára szállították, ahol az intenzív osztályon látták el. Dr. Goran Rondovic ezredes tájékoztatása szerint a férfi állapota stabilizálódott, jelenleg az intenzív részlegen lábadozik, a lövöldözés pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.
2: Időjárás.

0: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérnek. Változóan felhős helyenként borús időben lesz részünk, tartós csapadék ma nem valószínű az előrejelzések szerint.
1: Mi házhoz visszük a híreket.
2: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják. Reklám következik.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
4: A Mozaik folytatásában pedig Újvidékre, egészen pontosan az Újvidéki Színházba látogatunk. Elkezdődött ugyanis az új évad, szeptemberben pedig már is több különleges előadás is várja majd a közönséget. Hogy mivel készülnek az évad első hónapjára és mi minden várható a következő időszakban, arról Urbán Andrással, az Újvidéki Színház igazgatójával beszélgetünk. Üdvözlöm a Mozaikban!
5: Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Kezdjük rögtön azzal, hogy milyen évad elé néz az Újvidéki Színház, mivel készülnek majd a közönségnek.
5: Tehát az évad megnyitója az a Magyar Dráma napján lesz, szeptember 21-én, ugye a drámaíró versennyel nyitjuk meg. Csík Mónika, Kollár Árpád, Sándor Zoltán a drámaírók az idén, illetve Németh Jemese, Keszég László és Mirko Radonjics lesznek a rendezői az eseménynek, és mind az öt színház, mind az öt vajdasági magyar társulatból várjuk a színészeket, tehát ez egy nagy és izgalmas esemény lesz, mint minden évben. Azt hiszem, az idén sikerül még jobbá tenni ezt a rendezvényt, mint egyébként szoktuk. Ugye ezután elindulnak az előadások játszása is, igen.
4: Szeptember 17-én érkezik a Lélekablak, a Szabadság ára, Rékasi Károly magyar színész és szinkronszínész Márai Sándor írásaiból összeállított estjéről van szó. Mire számíthat a közönség? Hogyan lehet részt venni az eseményen? Szükséges előzetesen helyet foglalni?
5: Ez ingyenes program, ugye a Magyarországi Déri Nép program keretein belül, illetve annak jóvoltából látható nálunk ez a fantasztikus előadás. Közönség csak regisztrálnia kell, azaz foglalni a helyet, nem kell fizetni, erre az összes az Újvidéki Színház elérhetőségein megteheti. Tehát erről ennyit.
4: A repertoárban benne van még az 1981 Neoplanta és a Balkáni Kém is, de mit ajánlana még a közönség figyelmébe ebben a hónapban?
5: Hát ebben a hónapban ezek lesznek az előadásai, ezen kívül más nem ajánlhatok a közönség figyelmébe. Mindenképpen a drámaíró verseny, ez izgalmas történet. Az 1981 egy olyan produkció, amit a legtöbb kritikus, illetve a nézők nagy része is szerintem az ország legjobb előadásának tart az elmúlt években. Balázs Áron, Boris Iszákovics, Jaszna Gyuricsics és hát az Újvidéki Színház társulata adja elő Tomi Janizsics rendezésébe. A Neoplantát ugye 100-valahanyadszor játsszuk Vége László szövege alapján készült előadásunkat, illetve hát ugye a legújabb, az egyik legújabb bemutatónk pedig ugye a Balkáni Kém, ami január óta nagy sikerrel fut az Újvidéki Színház repertoárján, hát mindenképpen ajánlom figyelmükbe. És hát utána majd pedig az októberi programokat is, ahol az Utópiától kezdve, ugye a Kurázsi Mama gyermekeink keresztül a többi előadásainkat, a három nővért, stb. Láthatják. Én azt gondolom, hogy mindegyik előadásunk most, amit játszunk, az különösen izgalmas úgy szakmai, mint laikus nézői szempontból. Hagy emeljem még ki, hogy ma este Kúlán pedig a Nagy Négyes produkciónk vendégszerepel, ugye, amit a Magyar Nemzeti Tanács finanszíroz, illetve a tájolási program keretében kerül rá sor.
4: Egy színház évad természetesen nem csak az előadásokról, hanem az alkotókról is szól. Vannak-e változások, újdonságok, lesznek-e idén a társulat életében, számíthatunk-e új arcokra, vendégművészekre, színház vendégjátékokra majd?
5: Tehát egy nagyon, nagyon izgalmas és egy nagyon felfokozott évad előtt állunk. Napokban, holnap után kezdi a Szarajevói Selma Spahić rendezni Calderón de la Barca spanyol barokk aranykori írónak az életállam, a leghíresebb drámája alapján egy előadás, ezt követően Keszég László a Monty Python munkája alapján született Spamelot című musicalt rendezi, azután Mirko Radonjics Montenegróból Shakespeare, Antonius és Kleopátra című produkcióját állítja színre, illetve Veljko Mićunović, belgrádi, montenegrói származású, szinte azt hiszem mondhatni, hogy a legfelkapottabb rendező ebben az ex-jugoszláv térségben. ő pedig ugye a Boldogság köztársasága című produkciót fogja rendezni, és jó magam a Cabaret Piccolo Grande projekt keretein belül pedig ugye a La Divina Commedia, La Divina Politica című szerzői projektumot fogom csinálni, tehát rengeteg programmal készülünk, rengeteg előadás, ez egy őrült menet lesz az egész színház számára, a társulat számára, és folyamatosan játszani fognak az előadásainkban a fiatal színészek, tehát a most végzős, illetve az akadémisták. Ugyanakkor vendégek lesznek például a Balázs Áron, a Pálfi Ervin, és így tovább, tehát lehetőség szerint más színészek is az Újvidéki Színház előadásaiban.
4: Tehát az elkövetkező időszakban is érdemes figyelni az Újvidéki Színház műsorát, a repertoár jól ismert előadásai mellett különleges vendégprodukciók és a Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny is várja majd a közönséget. Az új évadról és a kínálatról Urbán Andrással, az Újvidéki Színház igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést!
5: Én köszönöm!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15
1: Reklámot hallottak.

Fontos közlekedési információ érkezett Szabadkáról. A Gyuragyákovics utcában közlekedő autóbusz letörte egy a buszmegállónál parkoló személyautó visszapillantó tükrét. A helyszínre jelenleg rendőrt várnak, ezért torlódás alakulhat ki. Aki arra közlekedik, vezessen fokozott figyelemmel, vagy ha teheti, kerülje el ezt az utcát.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: A folytatásban maradunk Újvidéken, de a színház világából most átlépünk a képregényekébe. Szeptember 11-én és 12-én képregény hétvége fesztivál zajlik majd Újvidéken. Hogy mit tartogat az idei fesztivál, arról Kaszab Róberttel, az Újvidéki Kollégium Hungarikum igazgatójával beszélgetünk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Immár a 20. képregény hétvégére kerül sor Újvidéken. Milyen program várható idén a képregények szerelmeseinek, és azoknak, akik most ismerkednének ezzel a világgal?
5: Ahogy ez már elhangzott, ez a 20. képregény fesztivál, ami önmagát is egy nagyon sikeres rendezvény. Alapvetően ez egy képregény vásár, beszélgetésekkel, alkotókkal lehet találkozni, illetve a Kollégium Hungarikum segítsége révén, illetve ez a mi hozzájárulásunk, bemutatkozik a Vajdasági Magyar Képregény Társaság, amely 2022-ben alakult Kishegyesen, illetve az egyesület elnöke Patyerek Csaba lesz jelen, aki bemutatja a közönségnek Pilc Rolandot, aki egy magyarországi alfa-béta díjas képregényíró és rajzoló, valamint a látogatók megismerkedhetnek Kertész Sándorral, aki a képregények magyarországi történetének kutatója is. Mind a ketten egyébként elismertek ebben a műfajban, illetve a magyar képregény, Vajdasági Magyar Képregény Társaság például a Black Village Comics 2080 című minisorozatot, vagy a Toldi a Malomkő Árnyék című képregényt is jegyzi, illetve hát ugye mind Pilc Roland, mind Kertész Sándor nagyon érdekes előadásokat fognak tartani, aki ismeri ezeket a Pókember Generáció című könyvet, vagy a Comic Szocialista Áruhában és a Keretek Közt Rajzolók című könyveket, azok most találkozhatnak vele személyesen is. A kétnapos rendezvényre a belépés ingyenes. A helyszín az az Újvidéki Egyetem kulturális központja, illetve a Szeketene Fabrika Újvidéken. Pénteken már 4 órától várja az érdeklődőket. A belépés és az előadásokon való részvétel díjtalan. A magyar szerzőkkel végig találkozhatnak az érdeklődők. A kiadványokért nyilván fizetni kell, de nagyon jó alkalom ez arra, hogy aki ugye ezt a méltán népszerű, mondhatni a 9. művészeti ágnak tekintett képregényrajzolást, tehát a képregényeket szereti, az most egy személyes találkozó keretében az alkotókkal együtt, illetve ebben a nagyon aktív közösségben tölthet el egy hétvégét.
4: Mennyire nemzetközi ma ez a rendezvény? Honnan érkeznek még alkotók Újvidékre?
5: Én úgy tudom, hogy a magyar részvők már leginkább szerbiek lesznek. Más országokról én személyesen nem tudok, mi a magyar részvevőket koordináltuk, de amennyire tudom, hogy többször ugye 20. jubileumát ünnepli a fesztivál, tehát valószínűleg azért itt színesebb részvevői csapatra számíthatunk. A már említett intézménynek a weboldalán mindenki megismerheti a részletes programot, és így megtervezheti, hogy mikor szeretne ellátogatni.
4: Ha magát a képregény műfaját nézzük, mennyire sokszínű világ ez ma? Kiknek ajánlana elsősorban a képregény hétvégét? Kell hozzá megszállott képregény rajongónak lenni, vagy az is találhat érdekes programot, aki egyszerűen csak kíváncsi erre a műfajra?
5: Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek érdekes lehet, de nyilván itt azért a fiatalabb korosztály szokott jobban érdeklődni, vagy a családok. Nyilván vannak a nagyon ismert képregények, amiket most sorra filmesítenek meg, ugye a Pókembert például, illetve hát ugye ez egy nagyjából a 20. század eleje közepe óta Amerikából indult példátlan népszerű műfaj, aminek ugye hát itt Szerbiában, illetve korábban Jugoszláviában is komoly története volt. Tehát ami talán idén érdekes lesz, hogy a magyarországi rész is bemutatkozik, mert Magyarországon is voltak érdekes és izgalmas képregényrajzolók, akikről talán nagyon sokat nem tudtak. De én úgy gondolom, hogy a képregény érdekes és izgalmas művészetileg, hogy milyen rajzokat használnak, milyen stílusban alkotnak, illetve maga a történetmesélés módjaként is. Én úgy gondolom, hogy ez egy kortalan dolog, de családok és fiatalabbak számára a képregények leendő és jövőbeli megszállottjai számára egyaránt ajánlom a rendezvényt, ami ismételten ingyenes.
4: Képregények, alkotók, kiállítások és 20 év története szeptember 11-én és 12-én, tehát érdemes lesz benézni az újvidéki Szökötszönösze fabrikába. Kaszab Róbertnek, az Újvidéki Kollégium Hungarikum igazgatójának köszönöm a beszélgetést.
5: Én is köszönöm.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Egy gyors közlekedési információ még a híradó előtt, Szabadkán az Iván Sztárit műszaki középiskola előtt, valamint a közkórház környékén is sebességet mérnek a rendőrök, Topolyán pedig az Uszodánál a központ felé érkezőket ellenőrzik civil autóból. A radarok több helyen is lesben állnak, a gázpedállal tehát csak óvatosan. Most pedig következnek a hírek, a híradó után ismét itt leszünk majd a Mozaikkal, friss információkkal, hasznos tudnivalókkal, érdekes beszélgetésekkel várjuk majd önöket, ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk.

0: hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Híradó.
1: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. Az üzemanyag Szerbiában a legdrágább a régióban, egyre többet kell fizetnünk a benzinért és a dízelért. Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Bezdánnál, és elkezdődött az új tanév a MATE zentai képzési helyszínén. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
2: Választások 2026.
1: Kiírták az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, aláírta a szerbiai parlament feloszlatásáról szóló rendeletet Alekszandar Vučić szerb államfő, valamint az előrehozott voksolások kiírásáról szóló határozatot is. A választásokat október 25-én tartják. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45 és legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
3: A rendelet alapján feloszlatják a 2023. december 17-én megválasztott köztársasági képviselőházat. Alekszandar Vučić államfő a döntést a szerb kormány szeptember 7-én benyújtott, indoklással ellátott javaslata alapján hozta meg. Vučić közölte, hogy a parlament feloszlatásáról szóló rendelet az ország hivatalos közlönyben történő megjelenésének napján lép hatályba. Ezzel egy időben hivatalosan is megkezdődik a választási folyamat. Helytelen lenne arra a következtetésre jutni, hogy mindez kizárólag a Szerbián belüli politikai pártok vagy politikai szereplők közötti konfliktus eredménye volt. Nem csak külföldi hatalmak jelenléte, hanem jelentős beavatkozása mellett is voltak zavargások, rendbontások és konfliktusok, és mindezek tetejében megosztottá vált a társadalom. Ezért számtalanszor felszólítottam a politikai ellenfeleimet a párbeszédre, beszélgetésre, mert úgy gondolom, hogy a párbeszéd és a beszélgetés mindig gyógyító hatású, jó dolog, és a szavak, valamint az érvek cseréje mindig segít a konfliktusok megoldásában. A köztársasági elnök külön határozatban október 25-ére írta ki a képviselőházi választásokat. A választásokat a törvényben meghatározott választási szervek bonyolítják le, a képviselők megválasztásáról szóló törvény rendelkezései alapján. Az október 25-i választáson a szerbiai polgárok az új összetételű parlament képviselőiről döntenek. Az új parlament megalakulása után az alkotmányos és törvényi rendelkezéseknek megfelelően megkezdődhet az új kormány megalakításának folyamata is. Az államfő szerint a választásnak kell megmutatnia, milyen irányban haladjon Szerbia, miközben továbbra is az európai utat támogatja. Arra kérte a feleket, hogy a kampányt békésen és méltóság teljesen folytassák le, és kijelentette, hogy elfogadja a választók döntését. Szükség volt-e ebben a pillanatban választásokra, hiszen a parlament előző összetétele 2023. decemberében alakult meg. Ha nem lennének ilyen feszültségek, politikai nézeteltérések és konfliktusok, akkor természetesen nem lenne szükség választásokra. Minden halogatás veszélyeztetné az expót, és úgy gondolom a demokrácia fennmaradását is, amely hazánkban a politikai rendszer legjobb formája. Szerbiában tehát ismét előrehozott parlamenti választásra kerül sor. A pártok számára megkezdődik a kampányidőszak, valamint a választási listák összeállításának és benyújtásának folyamata.
1: A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a

0: párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, hogy a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Koalícióban indul a közelgő szerbiai parlamenti választásokon a Szerbiai Szocialista Párt. Az SPS főbizottsága egyhangulag döntött arról, hogy az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel közös listát méretteti meg magát. A párt közleménye szerint az SPS politikájának két alappillér az államépítő és a szocialista irányultság. Céljuk Szerbia megőrzése, valamint az, hogy az ország fejlődéséből a társadalmi igazságosság elven alapján mindenki részesüljön. A főbizottság ülésén létrehozták a választási kampány lebonyolításáért felelős tábot. Az SPS közölte, egységesen és teljes erővel készül a választási küzdelemre. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampányító rendezvényt ma 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdetik meg az FTNSZ Búdi nevű X fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása. A Szabadság és Igazságosság pártja, a Szerbia Központ és a Szolidaritás Polgári Mozgalom közös Európai Szerbia Marinika Tepić Zdravko Ponoš néven indul az előrehozott parlamenti választásokon. A pártok célja a kormányváltás és szerintük egy európai jogállami Szerbia megteremtése. Rózsa Krisztina beszámolója.
1: A pártok vezetői belgrádi sajtótájékoztatójukon azt mondták, szerintük világos programmal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogyan lehetne az Alekszandar Vučić vezette szerb haladó párt hatalmát rövid idő alatt lebontani, és milyen intézkedésekkel kellene megkezdeni egy demokratikusabb, európai irányultságú Szerbia felépítését. Dragan Gyilas, a Szabadság és Igazságosság pártjának elnöke. Azt várom az európai vezetéstől, hogy kilépjen a sok állapotából, és tegyen lépéseket azokkal szemben, akik már 14 éve eltávolítják Szerbiát Európától. Azt várom európai barátainktól és szövetségeseinktől, mindazoktól, akik azt szeretnék, hogy Szerbia Európa része legyen, és nagyon sokan vannak, biztosan többségben, hogy minél erősebben hallassák hangjukat, és támogassák azokat az embereket, akik egy európai Szerbiát képviselnek. Marinika Tepić, a Szabadság és Igazságosság pártja alelnöke jogállamot, szabad választásokat és független médiát ígért, míg Zdravko Ponoš, a Szerbia Központ elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbiának nincs ideje várni, ezért konkrét 99 pontos tervvel készülnek. A mi politikánk nem csak arról szól, hogy lehet és kell jobban csinálni, hanem azt is tudjuk, hogyan lehet jobbá tenni az országot. Az ő politikája az, hogy Szerbia nem fog belépni az Európai Unióba, ezt most hivatalosan és egyértelműen először hangosan is kimondta. A mi politikánk ezzel szemben az, hogy Szerbia akar, tud és be is kell lépjen az Európai Unióba. Az ellenzéki pártok nyitottak az egyetemistákkal való együttműködésre is, és abban bíznak, hogy közösen képesek lehetnek leváltani a szerb haladó párt által vezetett hatalmat.
0: Választások 2026. Egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hogy hol állhat meg a drágulás. Balázs Zita riportja.
2: A közel-keleti konfliktus újabb fejleményei ismét bizonytalanságot okoznak a világ olajpiacán. A hormuzi szoros körüli feszültség, valamint az energetikai létesítmények és a szállítási útvonalakat érő támadások miatt emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára. A szakértők szerint, ha továbbra is romlik a helyzet, a bernyás olaj hordonként jára, akár a 100 dolláros szintet is átlépheti. Szerbiában az árak mellett az ellátás is kihívást jelent. Az alacsony dunai vízállás megnehezíti a készüzemanyagok szállítását. A hazai ellátás egyelőre biztosított. A kérdés az, hogy a drágulás meddig folytatódhat. Jelica Putnikovics, az Energia Balkána portál fő és felelős szerkesztője. Továbbra is problémát jelent a Duna alacsony vízállása, ami azt jelenti, hogy nehezebben jutunk hozzá a kész üzemanyagokhoz, amelyek a Dunán keresztül érkeznének, akár a Fekete-tenger, akár Románia felől. Az nem is igazán fontos, hogy ki adja el nekünk. Az viszont jó dolog, hogy a NIS szeptember végéig importálhat nyersolajat, így nem áll fenn a veszélye annak, hogy üzemanyag hiány alakuljon ki a hazai piacon. Természetesen az ár kérdéses, a jövedéki adó csökkentését pedig hétről hétre meghosszabbítják, hogy megfékezzék a hirtelen áremelkedést. A hazai üzemanyagárakat a nemzetközi piactól elsősorban a magas szállítási és logisztikai költségek választják el, magyarázzák a szakemberek. Szerbiának nincs közvetlen tengeri kijárata, ráadásul a környező országok szállítási infrastruktúrája sem kedvező, ami tovább növeli a költségeket. Mindez megnehezíti az árkockázatok kezelését, és ez a benzinkutakon fizetendő árakban is megmutatkozik. Az üzemanyag végső árába emellett a jogszabályban meghatározott, maximálisan engedélyezett árrés is beépül, ami jelenleg literenként 21 dinár. Jelenleg egy liter 95-ös benzin 205 dinárba kerül a hazai benzinkutakon. A drágulás a dízel árán is érződik. Szerbiában jelenleg mintegy 234 dinár kell fizetni egy liter euró dízelért. A régió több országában ennél jóval olcsóbb a tankolás. Dinárban átszámítva Magyarországon körülbelül 226, Romániában 227, Boszniában pedig 206 dinárnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Észak-Macedóniában még alacsonyabb az ár, körülbelül 192 dinár. A szerbiai autósok így továbbra is a régió magasabb dízeláraival szembesülnek.
0: Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Bezdánál. Csütörtök reggel mínusz 172 centimétert mértek, közölte Igor Kolákovics, a Vajdaság vízei közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. A szakemberek most a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet következő napokra vonatkozó előrejelzéseit várják. Kolákovics kiemelte, hogy Bezdán és a gombosi szivattyú telepek továbbra is az elmúlt másfél hónapban alkalmazott üzemmódban működnek. Elmondta, hogy az elmúlt napokban a Bánát területén található csatornák vízszintje is tovább csökkent. Ennek hátterében a Tisza rendkívül alacsony vízhozama áll. 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Az ünnepségnek a Prosciencia Nature Alapítvány oktatási központja adott otthont, ahol a tanév kezdetével együtt a végzősök sikereit is méltatták. Korom Sarolta tudósítása.
3: Ünnepelt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. A tanévnyitó ezúttal nem csak a kezdetekről szólt, 15 hallgató számára lezárult egy fontos életszakasz, a kezükbe vehették a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen megszerzett diplomájukat. Kovács Kóródi Ádám, kertészmérnök.
4: A képzés remek volt, a tanárok nagyon jók voltak, nagyon segítőkészek, az évfolyamtársakkal is nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, nagyon jó barátságok születtek, nagyon jó kapcsolatok születtek. Én úgy gondolom, hogy minden nagyon rendben volt, nagyon szépen haladtunk a tanulmányainkkal.
3: A Zentai Központ fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar felsőoktatásban. A fiatalok helyben anyanyelvükön szerezhetnek korszerű és a munkaerőpiacon is hasznosítható tudást. A képzések ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodnak a változó világhoz és a hallgatók igényeihez is. Lengyel László, a Prosciencia Nature Alapítvány ügyvezetője.
5: Igyekszünk követni azokat a trendeket, amiket a mai fiatalok kérnek. Tehát olyan oktatás módszertannal, olyan tananyagok rendelkezésre bocsátásával, amiket ők már ugye digitális platformokon, vagy akár már most az AI használatával is könnyen használnak, jól használnak. Efele megy ez a tagozat is, igyekszik tehát a kor szellemének megfelelően egy stabil tudást és egy olyan hallgatói felkészültséget adni, amivel itt a mi térségünkben megállják a helyüket a végzettek.
3: Az új tanévben 49 hallgatóval gyarapodott a Zentai Központ közössége, a képzés fókuszában pedig egyre inkább azok a kérdések állnak, amelyek a mezőgazdaság és a társadalom jövőjét is meghatározzák. Bujdosó Zoltán, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatási rektor helyettese.
6: Napjainkban, különösen az elmúlt évtizedek klímaváltozási problémái, fenntarthatósági, vízgazdálkodási problémái azok, amelyek egyre inkább érdeklik a fiatalokat, hiszen tulajdonképpen a jövőnket ez határozza meg, az ő tanulmányaik utáni munkájuk fogja ezekre a nehéz kérdésekre megadni majd a választ.
3: Az Entai Konzultációs Központ a következő tanévben is azon dolgozik majd, hogy a vajdasági magyar fiatalok számára helyben biztosítson versenyképes, korszerű és a térség igényeihez igazodó oktatást.
0: A pontos idő 12 óra 15 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Újabb támogatásokkal segítik a vadgazdálkodást Vajdaságban, és újból üzemel a Népkonyha Magyar Kanizsán. Jönnek a részletek. Újabb támogatásokkal segítik a vadgazdálkodást. Újvidéken a Vajdasági Vadászszövetség székhelyén adták át a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság által kiírt pályázatnyertes szerződéseit. A források a vadászterületek fejlesztését és a vadállomány védelmét szolgálják a 2026-os évben. Vajtai Viktória riportja.
7: A tartományi kormány 131 millió dinár visszanemtérítendő támogatást biztosít a vajdasági vadászat és vadgazdálkodás fejlesztésére. A forrásokból a vadászterületek korszerűsítését és a vadállomány védelmét is támogatják. Brinza Lajos, a Topolyai Őszbakvadász Egyesület elnöke.
8: Mi most ebben a támogatási fordulóban fácánokra, felnőtt fácánokra kértünk támogatást, amit meg is kaptunk mind a két vadászterületünkre, és foglyokat kértünk, amit szintén megkaptunk az egyik vadászterületünkre. Már több éve próbálkozunk ezzel a fogoly újra visszatelepítéssel, és tavaly előtt is megkaptuk a támogatást, és kihelyeztük a foglyokat a területre, és el kell, hogy mondjam, hogy szépen látunk javulást, tehát már szép kis csoportokat látunk foglyokból, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek nagyon hasznos dolgok.
7: A pályázat célja a vadállomány és az élőhelyeinek javítása, a vadászterületek felszerelésének fejlesztése, valamint egyes fajok monitorozása. A program emellett a vadászat népszerűsítését és fenntartható fejlesztését is szolgálja. Juhász Attila, a Kishegyesi Krivaja Vadásztársaság elnöke.
9: Fogolyra 320 ezer dinárt, a fácánra, mivel két területünk van, a Krivaja 1 és a Krivaja 2, 314 ezer 400 dinár az egyikre, másikra, a befogadó az 692 ezer dinár, és a 243 ezer dinár a szakszolgálatnak a kereső távcsövére az eszköz.
7: A Vajdasági Vadászszövetség több mint 100 éve vesz részt a vadászgazdálkodásban és a természeti értékek megőrzésében. Újvidéken 2022-ben nyílt meg a Vadászati Múzeum, amely több mint 500 trófeát és számos történelmi tárgyat őriz. Milán Dozet, a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság segédtitkára. Ez alkalommal összesen 188 szerződést adtunk át 82 vadászterület kezelő számára 131 millió 661 ezer dinár összértékben. Szeretném kiemelni, hogy a pályázat keretében odaítélt támogatások egyik fontos célja az élő vadállomány beszerzése. Erre a területre kiemelt hangsúlyt fektettünk, mivel a biológiai sokféleség megőrzése érdekében szeretnénk tovább erősíteni ezt a tevékenységet. Vajdaságban a vadászterületek 92%-át vadászegyesületek kezelik. A mostani támogatások így a tartomány vadgazdálkodásának jelentős részét érintik.
0: Szeptember 17-e és 20-a között 41. alkalommal rendezik meg Nagy Kikindán a Tök napokat. A több tízezer látogatót vonzó eseményen idén is a térség legnagyobb és leghosszabb tökeit keresik, miközben gasztronómiai, kulturális és zenés programok várják a közönséget.
10: A két város idegenforgalmi szervezete közösen népszerűsíti Szabadka, Palécs és Nagy Kikinda turisztikai kínálatát. Szabadka város idegenforgalmi szervezete az idei tök napokon saját standdal mutatkozik be az európai sarokban. A gasztronómiai és kulturális rendezvény már a Nagy Kikinda egyik legismertebb jelképévé vált. Bozsidárka Golubovics, Szabadka város idegenforgalmi szervezetének az igazgatója. A tök napok jó példája annak, hogyan válhat egy város, egy térség hiteles motívum a kivételes turisztikai márkává. Nagy Kikindának e rendezvény által sikerült a mindennapi élet és a hagyomány részét képező valamiből olyan eseményt létrehoznia, amely az egész régióból vonzza a vendégeket. A rendezvény az idén a 41. alkalmat ünnepli. A négynapos rendezvényen a látogatók megkóstolhatják a hagyományos bánáti reggeli fogásait és a különféle tökből készült finomságokat. Emellett kulturális, gyermek- és sportprogramokkal, irodalmi pályázatokkal, valamint halászléfőző és tökösétel készítő versennyel is várják az érdeklődőket. A töknapok minden estéje zenés programmal, illetve nagyszabású koncerttel zárul. Tihomir Farkas, a Nagy Kikindai Városi Tanács oktatással megbízott tagja. Koncertek egész sora várható. A töknapok már csütörtökön kezdődnek, és minden nap koncertekkel zárul. Csütörtökön a Legenda lép fel, pénteken Goca Trüzsán, szombaton Dragana Mirković, vasárnap pedig a Maestori koncertje zárja a töknapokat. A szombati tökmérlegelés mellett a jelmezes óvodások felvonulása is a fesztivál egyik látványossága lesz. A szervezők a négynapos rendezvényre Szabadkáról és a környező településekről is várják a vendégeket.
0: Két hónap kihagyás után szeptemberben újból üzemel a Népkonyha Magyar Kanizsán. A szolgáltatás 110 polgár veheti igénybe. A rászorulókat a szociális központ választja ki, a program pedig a szerbiai és a helyi Vöröskereszt, valamint az önkormányzat közös szerepvállalásával valósul meg. Fejűs Ornella riportja.
3: A község területén jelen pillanatban 96 személy részesül ingyen meleg egy tálételben. Ez a téli hónapokban eléri a maximális 110 fős létszámot is. A Népkonyha a tiszamenti község egész területén működik minden munkanapon. Cseszkó Mónika, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkára.
11: 10 alapélelmiszert kapunk a szerbiai Vöröskereszttől. Ezt a 10 alapélelmiszert használják föl. Bab, rizs, tésztafélék, zöldségkonzervek, gyümölcskonzerv, tészta. Tehát ebből készül el. Ehhez bizony kell egy kicsit hozzávásárolni, tehát ez magában nem elégíti ki azokat a minőséget, amiket kell, hogy egy tál étel legyen. Ehhez a hozzávásárlást is szintén az önkormányzat biztosítja.
3: Magyar Kanizsa önkormányzata évek óta támogatja a helyi humanitárius szervezet Népkonyha programját. Éves szinten 1,5-2,5 millió dinár közötti összeget különít el erre. Fejszámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
12: Több hónapja egyeztetünk már azon, hogy a logisztikát ellátó gépjárműbe, amiben több mint 300 ezer kilométer van, le kellene cserélni, úgyhogy bízom benne, hogy napokon vagy heteken belül megoldódik ez a probléma is, hiszen a közbeszerzési eljárás és a beszerzési eljárás már a végéhez közeledik, úgyhogy bízom benne, hogy nem sokára a logisztikai szempontból is tudjuk támogatni továbbra is ezt a tevékenységet.
3: A Népkonyha program igénybevételére elsőként a helyi szociális központban kell jelentkezni, ahol a kérvényt néhány nap alatt elbírálják.
0: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
13: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 24 fok van jelenleg, a nap további részében felhős, borús, helyenként napos időre számíthatunk, majd csapadék nélkül.
14: Régi zenék, új információk.
15: Fedezze fel a kettőt együtt.
14: A 107,1-en.
15: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
16: Reklám következik.
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
20: Várom a postást.
19: Jön a nyugdíj?
20: Azt várhatom.
19: A számlákat hozzák.
20: Na azt nem várnám.
19: Hát akkor?
20: Ma hozzák a hét napot.
21: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
22: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 10-én csütörtökön a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 19 para, 1 svájci frank 124 dinár 60 para, 1 angol font 136 dinár 64 para, míg az amerikai dollár középértéke 100 dinár 84 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: Az idő gyorsan telik, már 12 óra 42 perc körül járunk. Következzen a Pannon Televízió műsorajánlója, nézzük, mit érdemes ma megnézni. 13 órától forog a kamera, ezúttal a Kulturális Filmek Fesztiválján díjazott pannonos kisfilmekkel, 14 órakor Délbánát ízei, majd Kalamár is, 15:30 Kárpáti kulináris, 16:30 a Tanuljunk szerbül segít közelebb kerülni a szerb nyelvhez. 17 órakor a Közelkép kezdődik, amelyben ezúttal az új kenyér ünnepe és a vajdasági paraszt olimpia kerül terítékre Topolyáról. 17:30 híradó, 18 óra 10 perctől pedig két pannonos film, a Pont veled és az Atyavilág következik, utóbbiban Horváth Ákos atyát ismerhetik meg közelebbről. Este 19:30 Szubjektív, Benne Rozsnyik Ervin birkózó edző, valamint Bencsik, Masa Balázs és Német Rihárd birkózók lesznek a vendégek. A téma pedig a szabadkai Spartakusz birkózóklub jövője, sikerei és lehetőségei. 20 órakor híradó, majd élőrökség, utána építészet, 21. század jóformában és jövő projekt. Éjfélkor pedig a híradó zárja majd a napot a Pannon Televízió műsorán. Hamarosan műsorunk utolsó órájában lépünk, és az óra elején Verbászra fogunk látogatni, ahol ezen a hétvégén ismét a magyar ízeké és a hagyományoké lesz majd a főszerep. Maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk majd a mozaikot.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett. A 80-as

0: hírek.
1: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Bezdánnál. Ma reggel mínusz 172 cm-t mértek, ezt közölte Igor Kolákovics, a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, ám a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. A szakemberek most a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet következő napokra vonatkozó előrejelzéseit várják. Kolákovics kiemelte, hogy Bezdáné és a gombosi szivattyú telepek továbbra is az elmúlt másfél hónapban alkalmazott üzemmódban működnek. Elmondta, hogy az elmúlt napokban a Bánát területén található csatornák vízszintje is tovább csökkent. Ennek hátterében a Tisza rendkívül alacsony vízhozama áll. Ellenőrzés alá vonták a Jagodina közelében Lipár település részen tegnap kitört tüzet. A lángok mintegy 20 hektárnyi füvet és alacsony növényzetet érintettek. A tűzoltók továbbra is a helyszínen vannak és hűtik a terepet, mivel több helyen még parázsló fatönkök okozhatnak újabb fellángolást. A Rudna Glava térségében, valamint a Majdanpekhez tartozó Golubinje határában keletkezett tüzeket időközben el is oltották. A Suva Planina hegyen azonban továbbra is küzdenek a lángokkal a nehezen megközelíthető terep miatt. Szerbia számára is fontos lehetőségeket tartogat az űrkutatás és az űripar fejlődése, mondta Alekszandar Vučić Párizsban, ahol részt vesz a nemzetközi űrügyi csúcstalálkozón. A szerb elnök a Grand Palace-ba érkezésekor arról beszélt, hogy az űrkutatás területén egyre élesebb verseny zajlik az USA és Kína, valamint Európa és a világ többi része között. Szerinte az európai országoknak is meg kell találniuk a helyüket ezen a területen, és ez Szerbia számára is fontos. Vučić úgy fogalmazott, hogy Szerbia nem versenyezhet a nagyhatalmakkal a műholdak felbocsátásában, ugyanakkor az országnak érdemes megtalálnia a saját lehetőségeit. Azt mondta, a jövőben akár Szerbiának is lehetnek saját kis műholdjai. A francia elnök Emmanuel Macron kezdeményezésére megrendezett párizsi csúcstalálkozón mintegy 120 külföldi küldöttség vesz részt. Az eseményen állam és kormányfők mellett nemzetközi szervezetek képviselői, tudósok, katonai szakértők és űrhajósok is jelen vannak. Pozsonyba utazott Magyar Péter, hogy részt vegyen a visegrádi négyek csúcstalálkozóján. A pozsonyi várban tartandó egyeztetésen a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő mellett jelen van az Európai Unió soros elnökségét betöltő ír miniszterelnök is, olvasható a magyar miniszterelnök Facebook bejegyzésében. A tárgyalások fókuszában a régiót és az egész Európai Uniót érintő kulcskérdések állnak, mint az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az emelkedő energiaárak miatti koordinált fellépés, valamint az EU következő 7 éves költségvetési kerete. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, hogy magyar kezdeményezésre ismét egységesen fellépő V4 csoport a jövőben hangsúlyosabb szerepet vállalhat az uniós döntéshozatalban. Ez pedig jelentősen megkönnyíti a magyar érdekek hatékony és eredmény képviseletét Brüsszelben.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg. Helyenként felhős, azonban a nap további részében főként napos időben lesz majd részünk. A mai csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap pedig már esős időre figyelmeztetnek a meteorológusok. A napi csúcs 26 fok körül alakul majd.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
3: Hallgasson bennünket.
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
3: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Pszt. Érdemes fülelni.
1: Ahogy ígértem, a folytatásban Verbász felé vesszük az irányt. Szeptember 12-én szombaton rendezik meg a Magyar Konyha és Hagyományok Fesztiválját a Verbászi Platánfáknál. A rendezvény neve árulkodó, hiszen finom falatokból és hagyományőrző programokból nem lesz hiány. Hogy mivel készülnek idén, arról Bogáncs Andrássyevics Lívia, a Verbászi Szirmai Károly Művelődési Egyesület elnökével beszélgetünk. Üdvözlöm a Mozaikban!
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, meg önt is.
1: 8. alkalommal rendezik meg tehát a fesztivált. Hogyan indult annak idején, és mivé nőtte ki magát az elmúlt évek alatt ez az esemény?
2: Hát igen, őszintén hát mondhatom most már, hogy ennek van egy 10 éve, amikor az ötlet megtermett nálam, azért, mert a Platánfák Verbászon a központi parkban nagyon is szépek, és az a terület olyan istenek adott hely, épp ilyen helyszín, ilyen fesztiválokra. Úgyhogy ezért volt nekem az ötletem, hogy szerették valami olyasmit, ahol más helyeken is vannak ilyen hagyományos fesztivált, amit bebírjuk mutatni, ami finom ételeinket, italainkat, és hát persze a hagyományainkat.
1: Milyen programmal készülnek idén? Mi minden várja majd szombaton a látogatókat?
2: Igen, hát sok minden lesz. 11 órakor kezdődik, és 9 órakor este fejezzük az egész programot. Valahogy 11 órakor nyílik meg a kirakodó vásár, kiállítókkal, hát mondhatom egész Vajdaság területéről, legmesszebbért azt mondom, hogy Indiáról jönnek, de hát Észak, Bácska, Ada, Kanizsa, úgyhogy Temerin is jönnek, Kulláról, Feketics, Kishegyes, szóval több helyekről, és mindenki ilyen kézileg készített dolgokat hoznak. Az mondhatom azt is, hogy mákos kalács, különböző hagyományos receptek szerint készített kalácsok. A gyerekeknek sok minden ilyen horgolt játékok, két kiállítónk is lesz, akik horgolt játékokat készítenek. Azt mondhatom, hogy az utóbbi pár évben az nagyon menős itt Verbászton, mert az emberek ezt igénylik, mert hát ők is most már tudják azt, hogy az az egyszerű játék, amit lehet, hogy halomszámra venni, az nem ugyanaz, amit valaki készít. Persze, hát itt vannak az asszonyok a kézimunkacsoportból, az aranykalász kézimunkacsoportból, akik kiállítsák a kézimunkáikat. Ez mellett a kulajak is jönnek, mézes kalácssal, különböző csuhéból készített játékokat is fognak árusítani. Amit ilyen ajándékok is, meg mágnesek, meg sok minden, tehát minden vásáron, ami van. Ez mellett persze a Soma, a Szabadkaiak, azokat kezdettől fogva minden évben eljönnek, és minden évben hosszú sorokan várják a kürtös kalácsot, mert hát a vendégeink nagyon szeretik és kedvelik a kürtös kalácsot. Persze a lángost fogjuk készíteni, a Szirmai Károly Művelődési Egyesület asszonyai. Ez is hosszú sorokban szoktak várakozni a lángosét. Ez mellett akkor még az egyesületünk gulyást készít, ez ebédre, és sült kolbász is lesz. Azt szeretném mondani, hogy 2 órakor kezdődik a kultúrműsor, és hát ott körülbelül több mint 1 óra hosszát fog tartani, mert 3 tánccsoportos csoport fog jönni, Kulláról, Szent Tamásról, és a harmadik hely most nem jut eszembe pontosan, de hát 3 táncsoport. Énekcsoport is lesz a mi Rozmanink énekcsoportunk, ami hát az idén először léptünk föl ebbe a fölállítással Durindón, és ez lesz most nekünk akkor az első verbászi fellépésünk, úgyhogy kicsit izgulunk is, de hát reméljük, hogy jó lesz. Ez ilyen női-férfi
1: vegyes.
2: Énekcsoport, vegyes, igen. Akkor a gyerekcsoportunk, a Szirmai Károly Művelődési Egyesület keretén belül Bíborka csoport, aki a magyar nyelvet és a hagyományt ápolja. Hát ez körülbelül 10-12 gyerek ez szokott mindig jönni. Az egyik kislány az hegedülni fog, szavalnak, énekelnek. Van két szólistánk is, aki mindig szokott jönni, a Petronella, a Fenyvesi Petronella Kuláról, ő hát mondhatom, hogy minden évben részt vesz, és Topolyáról is jön egy kislány, ez mellett a testvértelepülésem Gödréről, mert Mászter testvértelepülésre mindig egy csoporttal szoktak jönni, és tavaly is volt egy kislány, aki klarinétos fellépése volt, és idén is az lesz. Úgyhogy szerintem ez is érdekes lesz.
1: Igen, színes lesz a kultúrműsor és a felhozatal, de a finom falatok mellett említette, hogy lesz még a rendezvény másik fontos része, a hagyományőrzés. Milyen régi mesterségekkel, kézművesekkel találkozhatnak? Mi minden lesz? Úgy tudom, IASZ bemutató is lesz. Milyen további programokkal készülnek?
2: Igen, a műsor után akkor van az IASZ bemutatás, ingyenesen mindenki kibírja próbálni, ezt mindig tudjuk azt, hogy ez nekünk a magyaroknak ez nagy hagyomány, úgyhogy az tavaly volt először, és hát érdekes volt a gyerekeknek is, de hát a felnőttek is kicsikit is akkor megpróbálkoztak, szóval volt ilyen visszajelzés, hogy izomást kapott valaki, aki kicsit jobban meghúzta az íjat. Ez nekünk sokat jelent, mert hát mégis Verbászton kevesen vagyunk, és a vendégek, akik oda jönnek, úgy nem éppen elsőleg kicsit meglepődnek, hogy akkor ha ilyesmi is létezik. Azt, ez mellett akkor még a csuha játékokat készítenek, ilyen egyszerűbbeket a gyerekek, meg hát a hagyományos kalocsai, többek között kalocsai mintákat fognak majd kirajzolni, meg akkor megmagyarázzuk, hogy milyen fajta minták vannak a gyerekeknek, akik érdekelve vannak, és próbáltunk olyan, hogy magyarul szerbül, ilyen kakas, meg ilyesmi napocska, hogy akkor kicsit esetleg, amit meg is tanuljanak magyarul, akik nem tudnak magyarul persze, és ez mellett az újdonság, a gyerekeknek ingyenes poni lovagolás is lesz a központi parkban, és 2 óra hosszát pedig akkor a kocsikázás is lesz lovas kocsival, ez is ingyenes, mindenki, aki érdekelve lesz, akkor kicsit megbírja ezt is próbálni, mert az is tudjuk, hogy a magyarságnak is a ló az mindig
1: ilyen
2: is
1: fontos.
2: Együtt volt velünk, szóval a hagyományokkal.
1: Említette.
2: A gyerekeknek, igen, azt szeretném mondani, a gyerekeknek, meg azok, akik fellépnek, azoknak ingyenes az ebéd, sült kolbát fognak kapni ebédre, úgyhogy hát mindenki, aki el is jön, akkor megbírja próbálni a gulásunkat, sült kolbászt, lángost, valamit étkezni, persze lesznek ilyen sós dolgok is, kalácsok, úgyhogy zene, élő zene, magyar zene, úgyhogy minden.
1: Mekkora közönséget mozgat meg ez általában, ez a fesztivál?
2: Hát én most őszintén nem tudom ezt összeszámolni, de hát szerintem pár ezer.
1: Ki lesz a lesti fellépő? Ezt még mondjuk el mindenképpen. Ki fog fellépni az eseményen?
2: Az eseményen? A Kulaiak a tánccsoport, akkor a Szent Tamási tánccsoport, a Fenyvesi Petronella az énekelő, Topolyáról a kislányosnak pontosan nem tudom a nevét, igen, a Bibor csoport, a Rozmarinének csoport, és igen, a Verbászi, ezek a mi barátaink, ugye, a bácskai énekesek, a nagy csoport 20 tagú, és a gyerek csoport 20 tagú, akik szintén az Adventi Fesztiválra is fölléptek tavaly először, és hát az is akkor azt jelenti, hogy akkor rögtön abból a 40-ből akkor jönnek a szülők, nagyszülők, és akkor ez is már egy ilyen tömeg.
1: És minden érdeklődő, és mindenki, akit odavonz az esemény. Mondjuk csak azt még el a végén, hogy mikor kezdődik a fesztivál, és pontosan hova várják majd a látogatókat?
2: Pontosan szombaton, 12-én, szeptember 12-én, 11 órakor kezdődik a kiállító vásár, 14 órakor, szóval 2 órakor a kultúrműsor, és akkor tovább akkor a kocsikázás, az IASZ-at, a poni egészen 9 óráig este.
1: Szombaton
2: a
1: tehát...
2: Park Verbászon.
1: Szombaton tehát érdemes lesz a verbászi platánfák felé venni az irányt gulyás, lángos, kürtőskalács, kézműves sportékák és hagyományozó programok és zene is várja majd a látogatókat. Bogáncs Andrássyevics Liviának, a Verbászi Szirmai Károly Művelődési Egyesület elnökének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Mindenkit meghívok, szeretettel fogadunk már vendégeket.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori amforaklubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy
3: Rádió Diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: 107,1. SMR.
1: Én ezt hallgatnám. Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
2: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Reklám következik.
5: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A folytatásban most két különleges hétvégi programra hívom fel a figyelmüket. Miki és Mini ugyanis ismét Palicsra látogat. A népszerű mesefigurákkal augusztus 12-én és 13-án találkozhatnak az érdeklődők, az esemény pedig ezúttal jótékonysági célt is szolgál. A két napon Szabó Szanellának gyűjtenek adományokat egy 13 éves lánynak, aki gyógykezelésre szorul. A felhívás szerint 3 hónapon belül ismét 3 adag őssejtkezelésen kell részt vennie, amelynek költség 21 ezer euró. A segítségnyújtás pedig ezzel nem ér véget, szeptember 12-én a Szabadkai Lóversenypályán humanitárius főzést szerveznek Szanelláért. A rendezvény reggel 7 órakor kezdődik, déltől pedig különféle bográcsos ételeket és édességeket vásárolhatnak a látogatók. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy aki csak teheti, csatlakozzon valamelyik kezdeményezéshez, és járuljon hozzá a fiatal lány gyógykezeléséhez. Együtt ugyanis többre vagyunk képesek. Minden felajánlás, minden segítő kéz ugyanis számít.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Bon Jovi, Living in a Prayer dübörgött most a Mozaikban, ezzel pedig mai adásunk végéhez érkeztünk. Rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor várja önöket, amelyben Dujmovics Viktor kétszeres Iron Man-nel ismerkedhetnek meg közelebbről, és bepillantást nyerhetnek abba is, milyen felkészülést igényel ez az embert próbáló versenyszám, és mit jelent valójában teljesíteni az Iron Man távját. A mikrofont most átadjuk, a technikai pult mögött Nagy Viktort korábban Masad Dávid váltotta, és ezentúl ő gondoskodik majd arról, hogy önöknek délután folyamán is a legjobb slágerek szóljanak. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, szép délután és tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

0: régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Választások 2026.

0: Komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Olyan Szerbiát akarunk, amelyben minden állampolgárnak függetlenül attól, honnan érkezik és miben hisz, ugyanolyan lehetőségei és ugyanolyan jogi védelme van, hangsúlyozzák az egyetemisták.
1: Választások 2026.
0: Nagy területen kapott lángra az aljnövényzet és az erdő szerda este az újvidéki Oficirac strandon. A tűz mintegy 19 órakor ütött ki, a lángok pedig a száraz növényzet miatt gyorsan terjedtek. A helyszíre nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a kommunális vállalatok tartálykocsijai. A tüzet rövid időn belül sikerült megfékezni, az utómunkálatok és az oltás azonban még hosszabb ideig folytak. A tűz miatt egy transzformátorállomást is le kellett kapcsolni. Emiatt Péterváradon megszűnt a vízforrás áramellátása, ami átmenetileg a víznyomás ingadozásához vezetett. A tűz keletkezésének körülményeit egyelőre vizsgálják, annak pontos oka még nem ismert. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap olyan gyermekek és fiatalok számára, akiknek a tartásdíját a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Riasztóan alacsony a vízszint a topolyai víztározónál, ezért már az élővilág megmentésére is készülnek. A halőrök naponta ellenőrzik a halállomány állapotát, egyelőre azonban nem tapasztaltak halpusztulást. Szatmári Adrián Topolya polgármestere elmondta, szükség esetére már beszerezték azokat a szivattyúkat, amelyekkel nagyobb mennyiségű oxigént juttathatnak a tóvizébe. Hosszabb távon azonban ez sem jelenthet megoldást, ezért további berendezésekre is szükség lehet. A helyi önkormányzat egy olyan csatorna megépítését szorgalmaz, amely az Orom-Csík-Krivaja útvonalon keresztül a Tiszából biztosítana rendszeres vízutánpótlást a víztározónak. A polgármester szerint a beruházás építési engedélyek beszerzése már a végső szakaszban van, a kivitelezéshez azonban még elő kell teremteni a szükséges pénzügyi forrásokat. A nyári időszakot egyelőre sikerült átvészelni, de abban bíznak, hogy az őszi és téli csapadék javít majd a vízszinten. Hosszú távon azonban sem a csapadék, sem az oxigénpumpák nem jelenthetnek tartós megoldást a víztározónak problémájára. Szatmári Adrián a közeli Szent Tamási tó helyzetét is aggasztónak nevezte. Mint mondta, annak vízellátását is hosszú távon rendezni kellene, egy a Dunából érkező csatorna segítségével.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg. Az előttünk álló órákban felhős, változóan felhős időre számíthatunk majd. Holnap pedig kifejezetten esős időre figyelmeztetnek a meteorológusok. 26 fokos csúcshőmérséklet várható majd.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mihászhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Mi kell ahhoz, hogy valaki kétszeres Iron Man-né váljon, és közben másokat is mozgásra ösztönözzön? Dujmovics Viktor kétszer is teljesítette az embert próbáló Iron Man távot, 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást, majd egy 42,2 km-es maratont. A kitartásról, a motivációról, a sportos életformáról, a példamutatásról és a jótékonyság erejéről Dujmovics Viktor kétszeres Iron Man-nel Kókai Mónika beszélgetett.
1: Sikerült-e azóta regenerálódni? Ugye a versenyre valamikor augusztus elején került sor, akkor fejezted be sikeresen. Azóta sikerült-e már visszanyerni az erődet?
2: Hát még tart egy ilyen bizonyos fokú regenerálódási folyamat, viszont azóta már egy újabb verseny történt, igaz, hogy rövid távú, de hát arra is neveztem és részt vettem rajta, szóval még mondhatni úgy, hogy ilyen aktív regenerálódási folyamatban vagyok.
1: Egy éve, ugye szintén itt beszélgettünk a verseny után, akkor beszéltél arról, hogy rendelkezel sportmúlttal, focisztál, azt mondtad, és néhány éve futsz, ez is kiderült, de egy ekkora versenyhez az a sportmúlt én szerintem kevés. Azért nagyon nagy alázat kell és munka abba, hogy egy ilyen eredmény sikerüljön.
2: Valóban maga a sportmúlt az nem garancia erre, viszont segített abban, hogy ne a nulláról kelljen felépíteni egy bizonyos fokú fegyelmet, illetve tervszerűséget a sportolásban, úgyhogy az mindenképpen hozzájárult, annyi, hogy nyilván ki kellett alakítani új szokásokat, tervezni kellett előre, és a terv mentén haladva ugye fegyelmezetten végrehajtani az edzéstervet.
1: Ha már az edzéstervet említed, akkor mondjuk el a nézőknek, hogy egy ekkora horderejű versenyre hogyan lehet felkészülni mentálisan és fizikálisan?
2: Hát az legelső lépés talán az, hogy egy reális tervet csináljunk, és ahhoz igazodjunk. Ugye, mint ahogy említetted, én már néhány éve ugye hosszú távon, illetve középtávokon futottam, ehhez jött pár évvel ezelőtt hozzá az úszás és a kerékpározás, és akkor ezeket az eddigi edzéseket, illetve a saját teljesítményemet figyelembe véve, és az mentén alakítottam ki egy edzéstervet, amit egy applikáció is, illetve a technológia is segített, mivel el vannak mentve az összes aktivitásaim egy adatbázisba, és ahhoz hozzáfér a többek között a mesterséges intelligencia, ami segítségével sikerült egy olyan edzéstervet kialakítani, ami úgymond testre szabott, és ami dinamikus is, hiszen ahogy elindul a terv, és folynak a felkészülések, akkor a test ugye reagál ezekre a dolgokra, és akkor ezt követni kell, hallgatni kell a test jelzéseire, és esetenként korrigálni kell a tervet is.
1: Azt akarod mondani, hogy húsvér edződ nincs is?
2: Nincs húsvér edzőm, nincs személyes edzőm. A technológia segít, illetve saját magamat figyelve edzek.
1: Amatőr sportoló vagy, ugye van civil foglalkozásod, és hogyan tudod ezt a sok edzés munkát a mindennapokkal összehangolni, mert mondjuk el azt is, hogy két gyermek édesapja is vagy, tehát a családban is helyt kell állni.
2: Igen, hát talán ez az egyik legnehezebb része az egésznek, hogy a munkahely, a család, ugye a gyerekek körüli kötelezettségek, iskolába eljutás, iskolán kívüli aktivitásokra eljutás, ezek azért nem menjenek az edzés kárára, és hát ehhez kellett egy bizonyos fokú fegyelem, illetve támogatás is a családon belül. Hál' Isten a nejem is sportorientált, ő is fut, illetve jógaoktató, és a mindennapjaiban neki is ugyanúgy jelen vannak az edzések. Úgyhogy hát okosan kellett menedzselni a mindkettőnk idejét, és esetenként, illetve sokszor korán reggel kellett felkelni és kimenni, az edzést elvégezni, szóval elég magas fokú menedzsmentet igényel.
1: Ugye, amit magaddal szemben állítottál, hiszen megbeszéltük, hogy edződ nincs, tehát nem volt senki, aki állt mögötted, és aki zavart volna edzeni, hanem akkor saját magad kellett.
2: Hát igen, saját magamat zavartam, úgymond. Illetve hát a nejem is azért sokszor emlékeztetett, és kérdezte, akkor holnap mi van soron, mikor kell menned, hogy összehangoljuk, hogy ő is el tudjon menni, és el tudja végezni a saját edzéseit. És hát én így folyamatosan azt figyeltem azért, hogy próbáljam tartani magam az edzéstervhez, mert ugye akkor is azt vallottam, amit nemrég is mondtam, hogy minél többet izzad valaki az edzéseken, annál kevesebbet vérzik majd a csatában. Úgyhogy ez úgy lengett ott a fejem felett ez a motto is. nem szívesen hagytam ki az edzéseket.
1: Amikor tavaly teljesítetted a versenyt, ugye leesett az állunk, hogy hú, hát azért le a kalappal tényleg, hogy igen, hogy van egy kis sportmúltad, de nem olyan régóta vagy a futásban, amellett még elkezdtél kerékpározni és úszni, és nagyon szép eredménnyel teljesítetted akkor is a versenyt, ahhoz képest idén már egy órát javítottál az eredményeden. Ezt hogy sikerült, és melyik volt az a versenyszám, amiben jobb voltál, mint tavaly?
2: Hát tulajdonképpen fizikailag talán nem is volt nagyon nagy előrelépés a tavalyihoz képest, inkább a taktika, úgymond, illetve a tervezés az, ami segített. Tavaly ugye volt némi elszámolás az izotóniás ital, illetve a sóbevitel kapcsán, szóval ott volt a futás részén egy ilyen dehidratáció, okozta a görcsölés, ami sokat kivett belőlem, és idén ezt sikerült megoldani. Szóval egy kis matek volt, meg egy kis logisztika, és akkor így a terv, amit előkészítettem a versenyre, a hidratáció kapcsán, illetve az energiabevitel kapcsán, az működött, hál' Isten, és valójában ez hozta ezt a plusz egy órát, hogy a futás is folyamatos volt. Persze mondjuk az úszáson is nyertem, illetve a kerékpáron is nyertem néhány percet, sikerült gyorsabban ezeket a távokat teljesíteni, de talán az volt a legnagyobb hozadék, hogy a lábak viszonylag frissek maradtak a bringa után is, és le tudtam folyamatosan futni a maraton távot.
1: Ugye, hogyha azt mondod egy sportolónak, egy futónak, úszónak vagy kerékpározónak, hogy te ezt a versenyt teljesítetted, akkor azt mondja, hogy wow. De hogyha egy civilnek mondod, egy olyannak, aki mondjuk nincs benne a sportba, akkor azt fogja kérdezni, hogy de miért? Miért kell ekkora megterhelés a szervezetnek? Akkor erre mit szoktál, vagy mit tudsz válaszolni?
2: Hát talán azt, hogy ugye már gyerekkorom óta a sport az jelen van az életemben, ahogy kiesett az a része, az a labdarúgás része, akkor jelentkezett egy űr, amit pótolni kellett, amit bizonyos fokig pótolt a futás, de ahogy a távok egyre nagyobbak lettek, mert azon igyekeztem, hogy mindig egy fokkal jobb legyek, erősebb legyek ma, mint tegnap, és akkor így jutottam el ide, hogy akkor ezt bírom, akkor tegyünk hozzá még valamit, meglátjuk, hogy ezzel a plusz terheléssel, illetve plusz logisztikával ezt egy hétköznapi ember, családos ember ezt mennyire tudja abszolválni így a mindennapokban, és így jutottunk el idáig.
1: A versenyen, amióta én a versenyt követem, mindig extrém meleg időjárási viszonyok vannak, ez volt idén is, de azért valahogy megbirkóztál vele. Mondjuk el, hogy hogyan zajlott a verseny.
2: Igen, hát a triatlon ugye nyári sport, az úszás rész az leginkább nyílt vízen folyik, ezért a nyárhoz igazodik a naptár. Tavaly ugye extrém meleg volt, tényleg 38-39 fok, idén valamivel enyhébb, tehát ilyen 33 fok körül alakult a hőmérséklet. Reggel 7:30-kor volt a start a gyékényesi tavon, úgyhogy hát ott azt kontrolláltan ugye egy stabil tempóval vittem véghez, ott nem siettem, próbáltam kimaradni a lögdösödésből, mert ott is könnyen megsérülhet az ember, megy a rugdalódás, meg a helyezkedés, úgyhogy ott próbáltam helyben maradni, alacsonyan tartani a pulzus, aztán a kerékpáron viszonylag egy pillanattal lassabban sikerült Gyékényesről Nagyatárig eljutni, mert végig frontális szél volt, és akkor ott úgy döntöttem, hogy akkor inkább kicsit visszaveszek, és inkább a pulzust figyeltem. Szóval folyamatosan a pulzust néztem a bringán, hogy ne szálljon el, és hogy megmaradjon a tankban az energia, ami kell majd a maratonhoz. Úgyhogy inkább a tempón egy kicsit visszavettem, abban bízva, hogy majd később, ahol már Nagyatád részén, ugye ott már körbe megyünk, ott van 4 kör még, 4,32 kilométeres kör, amit teljesíteni kell, és akkor ott voltak olyan szakaszok, ahol a szél is segített, mert hogy körbe mentünk, úgyhogy ott tudtam valamennyit hozni ezen a lemaradáson, és így végül sikerült egy 6-7 perccel talán a tavalyhoz képest előbb megérkeznem, illetve frissebbnek is éreztem magam már a futás elején, mert hát ugye, mint említettem, megoldottam ezt a hidratációs részt, úgyhogy több só került be, másképp került be a só a szervezetembe, és nem történt dehidratáció. A futás részen pedig azért volt egy kis izgalom, meg félsz, hogy ahol megint eljön az a bizonyos szakasz, az a 25-28 kilométer, hogy lesz-e megint olyan gond idén, mint tavaly. Igen, igen. Illetve a kiszáradás, meg hát ugye a fáradt lábak. És akkor így végig próbáltam fegyelmezetten visszahúzni magam, lassítani, a frissítőpontokon sétáltam, mindenhol frissítettem, és akkor 30 kilométernél kb. Ott éreztem, hogy itt most már nem lesz olyan nagy gond, és 35-nél meg elengedtem az egészet, és akkor ami még volt a tankban, azt kiürítettem, úgyhogy még gyorsulni tudtam a végére.
1: Tehát a tavalyi év tapasztalataiból gyakorlatilag építkeztél.
2: Mindenképpen, igen. Egy verseny is hatalmas mennyiségű tapasztalattal és tudással látja el a versenyzőket, úgyhogy, ahogy mondtad, ebből táplálkoztam, illetve azoknak a hibáknak a kiküszöbölése mentén építettem fel a taktikát az idei évre, és hál' Isten sikerült.
1: Tehát bementetek a vízbe, úsztatok, kijöttél a vízből, ültél fel a bringára, lebringáztad a 180 kilométert, majd jött a futás, húztad a futócipőt, és lefutottad a maratoni távot, ami ugye kicsivel több mint 42 kilométer. Tetted mindezt milyen idő alatt?
2: Így van, az összidő az 13 óra és 47 perc a hivatalos úgynevezett gun time. Ez ugye az a két pont közti eltelt idő, amikor elindítják a versenyt az úszással, és amikor befutok a célba. Viszont ugye azt tudni kell, hogy van az úgynevezett chip time, ami az egyéni versenyzők lábán lévő chip idejét méri, mert hát ugye több mint 300 ember, mire bemegy a tóba, igen, és elkezdi az úszást, nem egyszerre indulunk, úgyhogy itt pár perc késéssel tudtam elindulni, szóval ilyen 13 óra 44-45 perc a tiszta idő.
1: Ugye említetted a hidratálást, azt még megoldod, de nyilván táplálékot is kell bevinned a 13 óra alatt, a verseny ideje alatt, ezt hogyan oldod meg, tehát hogyan juttatod a szervezetet kalóriához?
2: Sajnos a túlnyomó rész az ilyen sűrítményekből tud bekerülni, ami hát nem túl finom, és egy idő után már az embernek a gyomra is felfordul magától a látványától ezeknek a készítményeknek, de egyéb módja nincs annak, hogy azt a kellő mennyiségű szénhidrátot időszerűen be tudjuk vinni a szervezetbe. Annyi volt a különbség a tavalyihoz képest, hogy egy bizonyos ponton a feleségem hozott ki szendvicset, mondjuk úgy, szilárd frissítét, és akkor azt elmajszoltam a bringán. De mint kiderült, az is jó taktika volt, mert a gyomrommal nem volt semmi probléma. Tavaly azzal is egy kicsit küszködtem, hogy már egy bizonyos idő után ezek a gélek úgy nem nagyon akarnak lemenni, mert hát elég sűrű, szóval a gyomornak is terhelés ez.
1: Csak megoldottátok valahogy, ugye, és említettük a családot, hogy mennyire fontos egy ilyen versenynél, és nem csak egy ilyen versenynél, hanem általában is egy sportolónál, amikor mögötte áll a család és támogatja, és láttuk azt a nagyon szép megható képet, és amikor érkeztél be a célba, hogy ott volt veled a családot, ott voltak a gyerekeid.
2: Igen, nagyon fontos szerintem, nem csak nekem, hanem ahogy láttam ott a többi versenyzőt is, várta a családja, illetve szurkoltak nekik, úgyhogy ez nagyon nagy erőt ad. Illetve az a tudat, hogy a barátok is különböző csatornákon, ugye eljut az információ az emberhez közben, hogy szurkolnak, megszorítanak, meg követik az eseményeket, úgyhogy az is hozzátesz az egészhez, hiszen az ember úgy érzi akkor, hogy nem teljesen egyedül van, hanem ott várják a végén, meg hát ugye a futásnál 5 kilométeres körök vannak, és ott minden majdnem, hogy óránként találkoztunk ezeken a pontokon, ahol ők szurkoltak, úgyhogy az is megadott egy plusz motivációt, hogy oké, hogy itt vannak és szurkolnak, szóval azért nem kéne felsülni.
1: Rólad tudni kell azt, ugye, azt már elmondtuk a nézőknek, és kiderült, hogy fantasztikus sportoló vagy, és hatalmas szíved van, ezt lehet, hogy nem tudják sokan, de én elmondanám, hogy ugye van a Jugorán nevű honlapod, ahol időről időre és egyre gyakrabban szervezel humanitárius akciókat, és jelen pillanatban is, ha jól tudom, folyamatban van egy ilyen humanitárius akció, ahol pénzt gyűjtetek, ugye, és ezáltal segítetek a kiválasztott személyeknek. Honnan jött ez az ötlet, és hogyan vált be ez a kezdeményezés?
2: Igen, hát régebben még nem volt az applikáció, akkor is így a munkahelyi közösséggel próbáltunk szervezni néhányszor ilyen humanitárius, illetve jótékonysági akciókat, akár a futással összekötve, és ezt úgy láttuk, vagy úgy láttam, hogy ez nagyon sok jó energiát tud megmozgatni, illetve sok embert be tud kapcsolni a jótékonykodásba, és akkor, ahogy megszületett az applikáció, akkor egy természetes következménye volt, hogy akkor, hát ugye helyileg nehéz megszervezni, és bonyolult is megszervezni egy ilyen humanitárius akciót, ahol sok ember jön össze, de a virtuális térben ez ugye problémamentesebben zajlik, így hát átalakítottam az applikációt úgy, hogy alkalmas legyen ilyen virtuális akciókat létrehozni, úgyhogy hát van egy Sídi ismerős, szintén futó, aki sokszor csatlakozott és segített az ilyen akciókban, és hát ugye most nemrég ő is érintett a dologban, a kislánya kapcsán, úgyhogy ő is felkerült a Budihumán oldalára, ahol gyűjtést szerveznek a megsegítésükre, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor próbáljunk egy kicsit visszaadni ennek a családnak azáltal, hogy próbáljuk informálni az embereket, és felhívni őket, hogy akár futva, vagy sétálva, sétálni is lehet, próbáljanak segíteni.
1: Te gyakorlatilag kilométereket gyűjtetek, és pénzt is ezáltal, ugye? Mert aki be szeretne nevezni, annak egy bizonyos összeget be kell fizetnie, és így vesz részt gyakorlatilag az akcióban.
2: Így van, a nevezést az SMS-ek küldéséhez kötöttem, ugye, ami közvetlenül a család megsegítésére megy, tehát nem vagyunk közvetítők ebben a folyamatban, hogy én csak a platformot adom hozzá, ezt a Jugoran platformot, és akkor ott ugye, aki elküldi ezeket az SMS-eket, az bekerül a versenybe. Most idáig kb. 65-en vannak, akik itt róják a kilométereket, augusztus 1-e óta futás és a séta is játszik. Érdekes még megemlíteni talán, hogy aki rendszeresen sétál, az legyőzheti a futókat, mert egy sídi hölgy, aki szinte csak sétál, ő vezeti a rangsort 201 néhány, illetve most már 300 kilométerrel augusztus 1-e óta. Egy jó barátom révén sikerült az első három helyezetnek emlékérmeket szerezni, a Jugoran logóját fogják majd ábrázolni, és ezek kerülnek majd kiosztásra az akció végén.
1: Nem az első, de biztos vagyok benne, hogy nem is az utolsó ilyen jótékonysági akció, amit szervezel.
2: Igen, ez biztos, ez egészen biztos.
1: De ezen kívül nyilván vannak még terveid is, a közel vagy a távoli jövőre nézve. Jövőre is itt fogunk beszélgetni, egy harmadik extrémben után talán?
2: Hát annyira előre nem mennék, viszont már letisztult néhány dolog, ugye, az ember ilyenkor elemzi a hibáit, próbálja kijavítani azokat, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, úgyhogy ezek a dolgok már egy kb. Kialakultak a fejemben, szóval most már tudom és látom, hogy mit lehetne még előrébb vinni, és hol lehetne még némi időt nyerni.
1: Tehát akkor a tervek megvannak nyilvánvalóan.
2: Úgy homályosan, igen.
0: Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező áron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak. Hírek, riportok.
6: Ráadásként régiós slágerek.
5: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: veled.
1: Amiről rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
2: Információk, amikre támaszkodhat.
1: A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
3: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető Kis János.
5: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajku, hajku, halabal, gazdag lenni.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
0: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Csak retro. A 107,1.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
4: Választások 2026.
3: Újvidéken a Szerb Nemzeti Színház előtt ma 17 órakor kezdi meg az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányát a Szerbiai Egyetemista Mozgalom. A rendezvényen részletesen bemutatják majd a kampány tervét és programját. A blokkádban résztvevő hallgatók tegnap már bejelentették, hogy az egyetemista lista az Egyetemisták Győznek névvel indulnak a választáson. Közlésük szerint részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Olyan Szerbiát akarnak. Közlésük szerint részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki,

0: miatt gyorsan terjedtek. A helyszíre nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint az utómunkálatok és az oltás még hosszabb ideig is folyt. A tűz miatt egy transzformátorállomást is le kellett kapcsolni. Emiatt Péterváradon megszűnt a vízforrás áramellátása, ami átmenetileg a víznyomás ingadozásához vezetett. A tűz keletkezésének körülményeiről egyelőre nem tudnak biztosat, vizsgálják az eset körülményeit, annak pontos oka még nem ismert. Egy év alatt több mint 63 millió dinárt fizetett ki a szerb tartásdíj alap olyan gyermekek és fiatalok számára, akiknek a tartásdíját a kötelezett szülő nem fizette. A támogatásból eddig 959 gyermek és fiatal részesült. Az alapot azért hozták létre, hogy a gyermekeknek ne kelljen éveket várniuk a bíróság által megítélt tartásdíjra. Ilyenkor az állam ideiglenesen átvállalja a kifizetést, majd később megpróbálja behajtani az összeget a tartozó szülőtől. A jogosultság feltétele, hogy legyen bírósági határozat a tartásdíj fizetéséről. Riasztóan alacsony a vízszint a topolyai víztározónál, ezért már az élővilág megmentésére is készülnek. A halőrök naponta ellenőrzik a halállomány állapotát, egyelőre azonban nem tapasztaltak halpusztulást. Szatmári Adrián, Topolya polgármester elmondta, hogy szükség esetére már beszervezték, illetve beszerezték azokat a szivattyúkat, amelyekkel nagyobb mennyiségű oxigént juttathatnak a tó vízébe, írja a 021.es hírportál. Hosszabb távon azonban ez nem jelenthet megoldást, ezért további berendezésekre is szükség lehet. A helyi önkormányzat egy olyan csatorna megépítését szorgalmazza, amely az Orom-Csík-Krivaja útvonalon keresztül a Tiszából biztosítana rendszeres vízutánpótlást a víztározónak. A polgármester szerint a beruházás építési engedélyeinek beszerzése már a végső szakaszban van, a kivitelezéshez azonban még elő kell teremteni a szükséges pénzügyi forrásokat.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg. A nap további részében változóan felhős, csapadékmentes időnk lesz. Holnap azonban már bőven esőre készülhetünk. A meteorológusok szerint 26 fok körüli csúcshőmérsékletre és csapadékos esős időre számíthatunk majd.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az önállomása.
2: Just for the... Yeah. I can't do my thing. Yeah. Making sure that I'm funky.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A cipőket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállás Bezdánál. Az üzemanyag Szerbiában a legdrágább a régióban, egyre többet kell fizetnünk a benzinért és a dízelért is, és lezárul az első éves egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán.
4: Választások 2026.
3: Hosszú hetek, sőt hónapok találgatása után most már biztos, október 25-én köztársasági parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. Tegnap a szerb államfő feloszlatta a parlamentet, valamint aláírta az előrehozott választásokról szóló határozatot. A voksokért ringbe szálló pártok számára most hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak, amelyet programjaik elkészítésére, bemutatására, támogatói aláírások gyűjtésére és listaállításra használnak fel. Elemzők szerint az október végi választáson nagy számú lista indul majd a parlamenti mandátumokért.
5: Szerbiában nem számítanak meglepőnek az előrehozott választások. A szerdán Alekszandar Vučić által feloszlatott köztársasági parlament 2 év, 7 hónap
3: parlamenti mandátumokért.
5: Szerbiában nem számítanak meglepőnek az előrehozott választások.

0: rögzített 4 éven. Ha még korábbra tekintünk vissza, akkor azt láthatjuk, hogy a 2010-es években választott képviselők is csupán 2-2 évig ülhettek be a parlamenti padsorokba. Az ellenzék és rendszer kritikus erők már az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlását követően követelték a szerb államfőtől a rendkívüli választások kiírását. Vučić ezt akkor elutasította, majd kormányátalakítást hajtott végre. A miniszterelnöki pozícióról önként távozó Miloš Vučević helyére Gyuro Macud került 2025. április 17-én, és a kormány összetételében is eszközöltek némi változást. Alekszandar Vučić már több hónapja meglengette az előrehozott választások lehetőségét, de pontos dátumot akkor még nem közölt. Hivatalosan a felbomlott világrendre, a globális bizonytalanságokra és a Szerbiát érintő kihívásokra hivatkozva indokolta meg a parlament feloszlatását. Emellett kiemelte, hogy a voksolás lehetőséget ad a polgároknak arra, hogy egyértelműen meghatározzák az ország jövőbeli irányvonalát, és bízik benne, hogy az eredmény lezárhatja a Szerbiát hosszabb ideje sújtó belpolitikai válságot. A kampányidőszak hivatalosan is megkezdődött, az érdekelt pártok és pártszövetségek legfontosabb feladata most a listaállítás, amelyet a Köztársasági Választási Bizottság hitelesít és hirdet ki. Erre a választás megelőző 20. napig, vagyis október 4-ig van lehetőség. Az általános választási listák esetében 10 000 választópolgár aláírása szükséges, a nemzeti kisebbségi listák esetében, mint amilyen a magyar is, 5 000. A korábbi választási ciklusoktól eltérően egy választópolgár most már több választási listát is támogathat az aláírásával. A szerb haladó párt már napokkal ezelőtt döntést hozott arról, hogy a jelenlegi államfő nevével fémjelzett, számos kisebb párt által támogatott listát indít, és Vučić lesz a miniszterelnök jelöltjük. Győzelem esetén az egyébként utolsó mandátumának utolsó évét töltő Vučićnak le kell mondania az államfői posztról. A pozíciót az elnök választásig ügyvivőként a most feloszlatott parlament elnöke Ana Brnabić lát. El, mivel jogilag az új köztársasági képviselőház megalakulásáig házelnök marad a feloszlatás ellenére is. A jelenlegi állás szerint külön indul még a Szerbiai Szocialista Párt és partnerei. Új szereplő a politikai szintéren az egyetemisták listája, amely kifejezetten a rendszerváltást tűzte ki zászlajára. Részvételi szándékukat jelezték a korábban is ellenzékből politizáló pártok, és valószínűsíthető további listák indulása is. A Vajdasági Magyar Szövetség, ahogy arról dr. Pásztor Bálint elnök már a választások kiírása előtt is nyilatkozott, ismét egyedül méretteti meg magát.
1: Újvidéken a Szerb Nemzeti Színház előtt ma 17 órakor kezdi meg az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányát a szerbiai egyetemista mozgalom. A rendezvényen részletesen bemutatják majd a kampány tervét és programját. A blokkádban résztvevő hallgatók tegnap már bejelentették, hogy az egyetemista lista az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson. Közlésük szerint részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Olyan Szerbiát akarunk, amelyben minden állampolgárnak függetlenül attól, honnan érkezik és miben hisz, ugyanolyan lehetőségei és ugyanolyan jogi védelme van, hangsúlyozzák az egyetemisták.
2: Választások 2026.
1: Új történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállás Bezdánnál, ma reggel mínusz 172 cm-t mértek, közölte Igor Kolákovics, a Vajdaság Bizei Közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. Kolákovics kiemelte, hogy Bezdáni és a gombosi szivattyú telepek továbbra is az elmúlt másfél hónapban alkalmazott üzemmódban működnek. Elmondta, hogy az elmúlt napokban a bánát területén található csatornák vízszintje is tovább csökkent, ennek hátterében a Tisza rendkívül alacsony vízhozama áll.
3: Ma reggel 6 órakor a bezdáni bemeneti szelvényben mínusz 172 cm-es vízállást mértek, ami új történelmi minimum. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a vízszint. A tegnapi előrejelzés nem számított arra, hogy eléri a 172 cm-t a vízszint, azonban mégis elérte. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet újabb előrejelzés.

0: Előrejelzéseire számítunk a következő napokban. A Bezdáni és a Gombosi szivattyú telepek továbbra is ugyanabban az üzemben működnek, mint az elmúlt egy hónapban. A Bezdáni szivattyú telep egy kisebb kapacitású agregátorral működik, amelynek üzemelését 8 mobil szivattyú segíti.
1: Egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért, az üzemanyag árak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hogy hol állhat meg a drágulás. Balázs Zita összefoglalója.
2: A közel-keleti konfliktus újabb fejleményei ismét bizonytalanságot okoznak a világ olajpiacán. A hormuzi szoros körüli feszültség, valamint az energetikai létesítmények és a szállítási útvonalakat érő támadások miatt emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára. A szakértők szerint, ha továbbra is romlik a helyzet, a belnyás olaj hordonként jára, akár a 100 dolláros szintet is átlépheti. Szerbiában az árak mellett az ellátás is kihívást jelent. Az alacsony dunai vízállás megnehezíti a készüzemanyagok szállítását. A hazai ellátás egyelőre biztosított. A kérdés az, hogy a drágulás meddig folytatódhat. Jelica Putnikovic, az Energia Balkána portál fő és felelős szerkesztője. Továbbra is problémát jelent a Duna alacsony vízállása, ami azt jelenti, hogy nehezebben jutunk hozzá a kész üzemanyagokhoz, amelyek a Dunán keresztül érkeznének, akár a Fekete-tenger, akár Románia felől. Az nem is igazán fontos, hogy ki adja el nekünk. Az viszont jó dolog, hogy a NIS szeptember végéig importálhat nyársolajat. Így nem áll fenn a veszélye annak, hogy üzemanyag hiány alakuljon ki a hazai piacon. Természetesen az ár kérdéses, a jövedéki adó csökkentését pedig hétről hétre meghosszabbítják, hogy megfékezzék a hirtelen áremelkedést. A hazai üzemanyagárakat a nemzetközi piactól elsősorban a magas szállítási és logisztikai költségek választják el, magyarázzák a szakemberek. Szerbiának nincs közvetlen tengeri kijárata, ráadásul a környező országok szállítási infrastruktúrája sem kedvező, ami tovább növeli a költségeket. Mindez megnehezíti az árkockázatok kezelését, és ez a benzinkutakon fizetendő árakban is megmutatkozik. Az üzemanyag végső árába emellett a jogszabályban meghatározott, maximálisan engedélyezett árrés is beépül, ami jelenleg literenként 21 dinár. Jelenleg egy liter 95-ös benzin 205 dinárba kerül a hazai benzinkutakon. A drágulás a dízel árán is érződik. Szerbiában jelenleg mintegy 234 dinár kell fizetni egy liter euró dízelért. A régió több országában ennél jóval olcsóbb a tankolás. Dinárban átszámítva Magyarországon körülbelül 226, Romániában 227, Boszniában pedig 206 dinárnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Észak-Macedóniában még alacsonyabb az ár, körülbelül 192 dinár. A szerbiai autósok így továbbra is a régió magasabb dízeláraival szembesülnek.
1: Lezárul az elsőéves egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. A hallgatók 80 intenzív tanórán készültek a szerb nyelvű egyetemi oktatásra, pénteken pedig záró vizsgán bizonyíthatják majd tudásukat. A képzés utolsó napján az MNT képviselői is felkeresték a kollégistákat. Paraszki László és Rózsa Krisztina riportja.
3: Az Európa Kollégiumban a szerb nyelvi képzés minden alkalommal szintfelmérő teszttel kezdődik. Ennek alapján a hallgatókat kezdő és haladó csoportba osztják, így mindenki a saját nyelvi szintjének megfelelő képzésben vehet részt. Bosznai Lénárd, palicsi egyetemista.
4: Az is a neve a kurzusnak, hogy intenzív szerb képzés, tehát itt arra készítenek fel, hogy ez ilyen szerb közegbe belerázódj, ilyen szerb szituációkba belekerülj, és hogy könnyebben tudj kommunikálni szerbül.
3: A nyelvi képzés egyik legfontosabb célja, hogy a már meglévő passzív nyelvtudást aktív nyelvhasználattá alakítsák. A hallgatók a szerb nyelv szabályait a mindennapi kommunikációban is alkalmazzák, miközben szókincsüket és beszédkészségüket is fejlesztik. A haladó csoport tagjai már megfelelő nyelvtudással érkeztek, számunkra elsősorban a kommunikáció és a nyelvhasználat csiszolása a cél. Ivánkovic Mirjana, temerini szerb tanár.
5: Nekem az a célom velük, hogy minél többet beszéljenek, beszéltessem őket egy véleményről, egy történetről, minél több többet beszéljenek, és összetettebb mondatokat mondjanak. Szókincseket bővítünk, ugye, és szintén így, ahogy én mondom, csiszoljuk a nyelvet, ugye, hogy az tisztább legyen, helyesebb legyen.
3: A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg a szervnyelvi felzárkóztató képzést a felsőoktatási komplex ösztöndíjprogram részeként. Az idei már a 14. alkalom, hogy az első éves egyetemisták részt vehetnek a nyelvi felkészítésen. Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
6: A Magyar Nemzeti Tanács azért tartja ezt fontosnak, mert a tömbben lévő gyerekek így fel tudnak készülni az egyetemi oktatásba való bekapcsolódásra, a szerb nyelvű oktatásba. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a felsőoktatás mellett az ügyintézésben, a mindennapi kapcsolatokban, a város életében is minden jobban tudjanak kapcsolódni, és ehhez próbálunk a tanfolyam segítségével olyan tudást biztosítani, amely ezt hosszú távon majd lehetővé teszi.
3: A program lebonyolításába 2 évvel ezelőtt kapcsolódott be a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, amely a tanárokról és a tananyagokról is gondoskodik. Perpauer Attila, a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
7: A Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ a lebonyolítója a programnak, mi a tanárokkal foglalkozunk, tehát olyan tanárokat alkalmazunk, akik magas fokon művelik a szakmát, valamint a tankönyveket biztosítjuk, és az egyéb dolgokat, amelyek szükségesek az oktatásban.
3: Az egyetemistákat a képzés utolsó napján Varjú Potrebi Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja is köszöntötte. A hallgatók pénteken záróvizsgán adnak számot a megszerzett tudásukról.
1: A pontos idő 16 óra 14 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Szeptember 12-én és 13-án megrendezik Palicson a szüreti napokat. Játékos, interaktív zenei matinéval várta a Magyar Kanizsai Általános Iskolásokat a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Jönnek a részletek. A hétvégén ismét a hagyományok, a gasztronómia és a szórakozás kerül a középpontba Palicson. Szeptember 12-én és 13-án 36. alkalommal rendezik meg a szüreti napokat. A látogatókat helyi termékek, kézművesek, kulturális és gyermekprogramok, valamint koncertek várják. Vajtai Viktória riportja.
0: A rendezvény ünnepélyes megnyitóját szombaton 14 órakor tartják a Vigadónál. A programban többek között fellép a Juhász zenekar, egy ütőhangszeres formáció és az újvidéki La Banda Tambura együttes is. Az estét 8:30-tól Hari Matahari koncertje zárja a nyári színpadon. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
8: A szüreti napok egy Palics egyik legrégebb és legkedveltebb rendezvénye. Számunkra ez az esemény nem csupán a szüretről és a termés ünnepéről szól, hanem a hagyományokról, a helyi értékekről, a közösségről, a családokról és természetesen a közös ünneplésről is. Az idei programot is úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály számára kínáljon érdekes és tartalmas programokat, és hogy a 2 nap során Palics több pontján is folyamatosan történjen valami.
0: A legkisebbeket gyermek előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal várják, emellett a gyermekek képzőművészeti alkotásaiból kiállítás is nyílik. A színpadon kulturális programok és koncertek követik egymást. Ersi Hargita, a Városi Tanács idegenforgalommal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja.
9: Ez a hagyományos 2 napos rendezvény a Vigadó teraszán, az előtte lévő nagy parkban, a Palicsi tó mentén és a sétányokon kerül megrendezésre, az idén pedig csatlakozott ehhez a rendezvényhez az állatkert is, ugye programokkal. Ugye a szüreti napok hagyományosan a vidékünkön termő gyümölcsök és mezőgazdasági termények betakarításának az ünnepe. Ez a rendezvény az évről évre egyre nagyobb számú látogatónak örvend.
0: A 2 napos rendezvényen gyümölcs és zöldség kiállítással, szüreti vásárral, valamint kézműves baromfi és kisállat kiállítással is készülnek. A zenepavilon előtti sétányon Bor utca várja a látogatókat, a Palicsi tavon pedig mindkét napon megrendezik a szüreti napok vitorlás regattáját. Az állatkertben szintén külön programokkal készülnek, mikroszkópos és távcsöves foglalkozásokat, állatbemutatót és nyilvános etetést is tartanak. Szonya Mandic, a Palicsi Állatkert igazgatója. Két egész napos programot szervezünk, vagyis szombaton és vasárnap is reggel 9 órától este 6 óráig. A Palicsi Állatkert új helyszínén a szabadtéri tanteremben mikroszkópos fényekkel kapcsolatos foglalkozást tartunk. A szabadtéri tanterem egy kis félszigeten található a lámák és a tapírok között. Ami a parkot illeti és a fő programokat, a szervezők az akadálymentesítésre és a biztonságra is figyeltek. A nagy terasz könnyen megközelíthető lesz, a park síkösvényei pedig a kerekes székkel és babakocsival érkezők számára is könnyebbé teszik a közlekedést. A rendezvény ideje alatt orvosi ügyelet is rendelkezésre áll majd. A sajtótájékoztatón a szervezők és az együttműködő partnerek mellett jelen volt Bodrogi Béla, a Szabadkai Rotary Klub elnöke, valamint Dejan Zakic, a Palicsi Vitorlás Klub edzője is.
1: Kártevő revűvel is várta a közönséget az Úriemberek hete Óbecsén. Bagi Natália kártevő revű, avagy az expresszionista csótányok a 21. század hajnalán című monodrámáját mutatta be tegnap este az Óbecsei Népkönyvtárban. Az előadás a színház, a kortárs balett és az improvizáció eszközeit ötvözi, miközben mai sokszor súlyos társadalmi és emberi kérdéseket dolgoz fel humoros, ironikus formában. A produkció egyik sajátossága a közönséggel való közvetlen kapcsolat és a negyedik fal lebontása. A fiatal színművész monodrámája az idei Úriemberek hete egyik színházi programja volt. A szeptember 6-a és 11-e között zajló rendezvénysorozatot az Óbecsei Népkönyvtár szervezi, célja pedig elsősorban az olvasás népszerűsítése, különösen a férfiak körében. A hatnapos programban az irodalomtól a zenén és a színházon át a vitákig és kézműves foglalkozásokig számos műfaj helyet kap. Fenyvesi Szilvia, az Óbecsei Népkönyvtár munkatársa.
10: Próbáljuk az úriembereket, a férfi olvasókat, gyerekeket akár kicsit motiválni arra, hogy jobban jöjjenek a könyvtárba, mivel egy előzetes fölméréseink szerint a női olvasók többségben vannak ugye a könyvtárban, mint a férfi olvasók, és akkor ezzel a héttel próbáljuk motiválni azzal az úriembereket, a férfi olvasókat, ugye, hogy jobban látogatott legyen a könyvtár. Ez nem csak azt foglalja magába, ugye, hogy kölcsönözzék a könyveket, hanem rendezvénysorozatról beszélünk, amit próbálunk mindig úgy összeállítani, hogy mindenkinek az ízlése szerint megfelelő legyen. Mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló programot. Itt gondolok arra, hogy könyvbemutatók vannak, műhelymunkák vannak, zenés programok vannak.
1: Játékos interaktív zenei matinéval várt a Magyar Kanizsai Általános Iskolásokat a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Az 5.-7. osztályos diákok rendhagyó délelőtten ismerkedhettek a klasszikus zenével és a különböző hangszerekkel, sőt a közös muzsikálásba is bekapcsolódhattak. A programnak a Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely próbaterme adott otthont. Korom Sarolt a riportja.
11: Izgalmas délelőtt várt a Magyar Kanizsai diákokra. A zenekar tagjai nem csak bemutatták a különböző hangszereket, hanem a gyerekeket is bevonták a közös muzsikálásba. Akadtak olyanok is, akik a karmesteri pálcát is kipróbálták, és megtapasztalhatták, milyen egy zenekart irányítani. Pilisi Evelin.
12: Az én feladatom, hogy felkonferálni a zenekart, meg hogy mikor végeztek, akkor felállítani őket.
13: Hogyan tetszett neked ma ez az előadás, műsor?
12: Nekem nagyon tetszett, én még nem voltam ilyenen, de nagyon tetszett.
11: A zenészek Mozart egyik ismert művével készültek. A darabot ezúttal nem csak meghallgathatták a diákok, hanem a zenekar működésébe is betekintést nyerhettek, miközben aktívan bekapcsolódtak a programba. Gyűdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar karmestere.
14: Szerencsére nagyon sokat játsszuk ezt a programot Magyarországon, Szegeden és környékbeli településeken. Évente körülbelül 3000 gyerek tekinti meg ezt a műsort az utóbbi 3 évben, és hát nagyon nagy a siker. Ugye a sikernek a kulcsa az, hogy az élmény attól mélyebb, hogyha aktivitáshoz kapcsolódik, és most pontosan erről van szó.
11: A Magyar Kanizsai előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Célja, hogy a fiatalok számára közelebb hozza a klasszikus zenét, és élményszerű módon keltse fel az érdeklődésüket a muzsika iránt.
1: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 27 fokot mérnek. A nap további részében marad a változóan felhős idő, holnap azonban már esőre számíthatunk, legalábbis erre figyelmeztetnek a meteorológusok. A holnapi csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul, változóan felhős, főként borús időben lesz majd részünk. Szombattól kezdődően azonban jelentősen esik majd a hőmérséklet, 22-23 fokos csúcsokra számíthatunk szombaton és vasárnap is, azaz a hétvége idején. Mára megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
15: Közélet.
16: Közélet.
15: Politika.
16: Politika.
15: Kultúra.
16: Kultúra.
15: Sport.
16: Sport.
17: Hogy ne maradjon le semmiről.
15: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balog Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Ça
1: hit egész egy
2: SMR.
1: Csak retro zene megy.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: XXL Boogie.
1: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
2: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21.

0: 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: A 90-es évek zenéi a magyar retrósága.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak. Időtálló slágerek.
0: A 70-es évek magyar kedvencei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lagárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Jerry Vale az egyik legkiemelkedőbb hangú énekes volt a maga idejében. Még ma is arról beszélnek a rajongók, hogy igazából talán sosem került fel arra a polcra, ahol Dean Martin, Perry Como és még néhányan voltak, pedig bőven megérdemelte volna. Igaz, számtalan műsorban szerepelt, a közönség pedig imádta, mivel a hangja az kivétel nélkül minden alkalommal tökéletesen szólt. Egy őstehetség, aki az operaénekeseket megszégyenítő orgánummal rendelkezett. Az olasz-amerikai családoknál is ment a vita, hogy ki az, akit inkább szeretnek Sinatrát, vagy van, aki Louis Primát, vagy Jerry Vale-t hallgatják inkább. Martin Scorsese családja Vale-t szerette igazán. A nagymenőkben pedig még a legtöbb gangster szíve is meglágyul, miközben tátott szájjal figyelik, ahogy énekel. Ő következik most.
4: Kevben!

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Radio Disco.
1: Ok.
2: A lemezlovas, Kis János.
0: Illetve szerénységem, Manu.
3: Minna,

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szavaztok. Csütörtök este van, csütörtök esteként itt a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en a rádió diszkó, illetve a rádió diszkó hallható, és az egész világon követhető ez a mai műsor, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, és bele is lehet szólni a mai műsorra méghozzá úgy, hogy a 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban a régi szép ütős diszkó felvételeket fogjuk feleleveníteni ebben a mai műsorban. És ne felejtjétek el, alig egy hét múlva, jövő csütörtökön a Rádió Diszkó már élőben fog jelentkezni a palicsi néhai Amfora Lemezklub teraszáról, Vigadó vagy Nagy Terasz, ki ahogy nevezi, de aki nem is ismeri Palicsot, amikor megjelenik, hogy csütörtökön egy-két órával korábban, olyan hangosak leszünk, hogy bárhonnan oda fognak találni hozzánk. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkás Szlacki Csillabál is indította az első zeneszámot, amit szeretnék kedveskedni a mai rádiódiszkó hallgatóinak. Moszkva parti esték, Peti Ryan felvétele el is indult.

A következő felvétel egy varázslatos szimfónia, legalábbis így fordítottam le az én angol tudásommal magyarra azt a felvételt, melynek a címe Magic Symphony.

János a Debrecenből jelentkezett Viber oldalunkra. Szép estét kíván a rádiódiszkó hallgatóinak, és a Dr. Zsivágó, illetve Mr. Zsivágó Little Russian című felvételét szeretné meghallgatni a rádiódiszkó mai műsorában.

Wow, kedves rádiózók, hallgatók, ne felejtjétek el, csütörtök este, hát nem csak egyszer vagy jövő héten, és lesz csütörtök este, méghozzá szeptember 17-a, jól emlékszem a dátumra, és szeptember 17-a, egy hét múlva a rádiózók élőben fog jelentkezni a néhai Amfora Lemezklub teraszáról, Vigadó, Nagy Terasz, mindegy, hogy hívjátok, aki arra jár, biztos meg fog bennünket találni, mert legalább egy-két órával korábban már zuhogni fog a zene, de az élőadás este 8-tól 10 óráig fog tartani, és milyen is felvételeket lehet hallani? Hát olyanokra, amire úgy érzem, hogy vevők lesztek. Például itt van egy felvétel Ausztráliában, Georgi Mihajlovics, egy ismerősöm, barátom csinálta, tulajdonképpen ez nem régi zene, de azt a hangulatot idézi elő, és mindig is az az én célom. Amikor valaki megjelenik nálam, és szórakozni akar, megadom neki. Annak ilyen diszkoklubban gondoljátok be, ismertétek a legismertebb előadókat, amik felmutatok a toplistákon, mit tudom én, Rolling Stones, Beatlesek, vagy Modern Talking, stb. De felét nem is ismertétek, és mégis jó éreztétek magatok. Ezt akarom jövő csütörtökön. Aki nem jön el, összehúzom a szemöldököm, és kihagyom az esti imádságomból.

Wow, ne felejtjétek el, kedves rádiós hallgatók, egy hét múlva csütörtökön, Palicson. Hát szeretném, ha ott volnátok, aki nem jön el, hát az majd másoktól fogja megtudni, mit szalajtott el. Egy virágnemű hallgatónk kedvében szeretnék most járni, aki rám bízta, hogy válasszak valamit. Hát amikor először voltam Londonban, hát a 70-es évek legelején volt, akkor hallottam ezt a felvételt, azóta is megvan, van maxi változat is, de a rövidebb, kislemezes változatát fogom leengedni. Do it anyway you wanna. Ez volt annak az időben a diszkoklubokban a menő ritmus. Csináld, ahogy akarod, csak érezd jól magad. Do it anyway you wanna.

A következő zeneszámnak címe van, azt írja eredetileg, hogy Csaka Csaka. Utána néztem, mit jelent magyarul. Magyarul is úgy mondják, hogy Csaka Csaka.

Georgia Ausztráliában jelentkezett a jövőből, hiszen ott már péntek reggel van, illetve hajnal van körülbelül talán fél öt ausztrál idő szerint, és ahogy írott kedve Georgia, fülelsz, hallgatod a rádiodiszkót, és bízol benne a jövő jövő csütörtökön is egy-két felvétel lehangzik, amiket te gyártottál, el fog hangzani. Amit készül, mit tanálom kézni? Valamit az AC/DC-től. Hát mi legyen az a valami? Legyen például az az út, ami a pokolba vezet, mert melyik út vezet a pokolba? Hát tulajdonképpen, ami jó az életben, az vagy hizla, vagy erkölcstelen, de olyan jó érzés, és vállalom, mert ott a pokolban, ott várnak a haverok, meg egy kicsa is.

Nos, kedves rádiózisztok, hallgatók, bízom benne, hogy gyakoroltátok a tánclépéseket, mert valahol biztos vagy benne, a jövő csütörtökön az élő rádiódiszkó adás már el fog hangzani olyan hangerővel, hogy a felettünk levő esetleges esőfelhőket is átzavarom valahol külföldre, vagy Ludasra, mindegy, de Palics fölött jó időtele számítok, különben a föntiek. Hát, ha egyszer főkerülök, akkor lesz miről beszélgetnünk.

Pacs és Jénéke Topejáról jelentkezett, ők a Radio Rádió hullámosszán hallgatnak bennünket, üdvözlet mindenkinek, és Georgi Mihajlovicsnak is, aki a jövőben hallgat bennünket, ott már péntek van, mert Georgi Ausztráliában hallgatni követi ezt a mai műsort. Szép péntek reggelt, hajnal kívánnak neki. Majd írjátok, kedves Pacs és Jénéke, Twistet szeretitek meghallgatni, de a Bad Boys Blues magyar rózsa változatát. Hát az nem twist, de le fogom pörgetni. Később lehet, hogy lesz twist is.

A következő felvételzen lesz számolt, így bajnami hallgatónk kedvé fogunk lepörgetni. Thomas Anders felvételéről van szó. Ki is a Thomas Anders? Hát a Modern Talking, a két szép fiúból, az a sötétebb színű, az a barna hajú fiatal ember szóló karrierbe is belekezdett, miután szétmaradtak, mint Modern Talking. Lost in Your Eyes, ezt a felvételt szeretné Ibolya meghallgatni, elveszve a szemeidben.

Laci Zentára jelentkezett, üdvözlet a Rádiócok hallgatóinak, a Lánybenyűzés felvételét szereti meghallgatni. Ott voltál augusztusban a Rádiócok élőadásán, ha most szeptemberben nem jössz el, akkor húhaj, tudom, mi a következik. Összehúzom szemöldököm, csípőre teszem a kezemet, dobbantok egyet, és ha nem szép látta. Na mindegy, bízom benne, hogy ott leszek, kedves Laci, ettől függetlenül természetesen jövőben is, ha csak lehet, teljesítem a zenei kérésedet, most ezt kéred tőlem.

A zenekérés alma jelige alatt futott be elérhetőségünkre a 0-66-36-36-33-ra, és azt a felvételt szeretném meghallgatni, mert ennyi áll benne, hogy én is meg a kezem csendben. Bízom benne, hogy erre a felvételre gondoltál, kedves alma, és ne felejtsd el, ha ott leszel csütörtökön egy hét múlva Palicson, ki tudja, lehet, hogy ott is lehet újra meghallgatni, és táncolni is rá.

Mai műsorunk második órába léptünk. Petr Anta Szabadkával jelentkezett, az állandó rádiózik hallgatók közé tartozik. Bízom benne, hogy szeptember 17-én jövő csütörtöket, és ott lesz a Palicson. Legalább mutassátok, mert csak addig fognak ezek az ilyen rendezvények folytatódni, amíg van kinek. Nem érdekes, hogy mi a kifogás, hogy ezért vagy azért nem tudtok eljönni. Ott vagytok, lesz folytatás. Ha nem lesztek ott, nincs folytatás. Ilyen egyszerű a dolog. Little Lady, ez Petr Antal a zené kérése, Anika az előadója. Anika az előadója.

Üdvözlet mindenkinek, aki a rádiódiszkót hallgat, ezzel az üzenetben és a zenekérés nemes egyszerűsége így hangzik, valamit attól a Roger Menótól lehet? Lehet. Ez lesz az.

Az a kérdés Viber oldalunkra futott be. Hello Csilla és Manu. Wow, ezek te meg én vagyunk, kedves Csilla. És a hallgatónak is jó estét kíván egy Babi nevű hallgatónk. A zeneszámot viszont Dr. Alban fogja előadni Babi kérésére. Sing Hallelujah!

0: A Csantavéri Biliárdosok az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartoznak. Ma este nagyon jó kedvük van, rádiódiszkot hallgatnak, biliárdoznak, és egy humoros felvételt szeretnének meghallgatni. Ezek az ő szavaik, majd eldöntitek, kedves rádiódiszkó hallgatók, hogy valóban humoros a Madness együttes felvétel. One Step Beyond.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

Kovácsik József is az Állandó Rádió hallgatók közé tartozik. Felírta néhány felvételt, mit szeretné meghallgatni. Strogoff Ensemble itt van kéznél. Az orosz diszkó, Russian Disco.

Egy ilyen hangvételű pörgős felvételt következik a Gumbay Dance Band nevű együttes eladásában. Egy karib-tengeri nyaralásról szól a dal.

Akkor tudod, felvételt a puszta mérgesi csipet csapat kedvéért fogom lepörgetni, akik így kérik a zeneszámot, az a Golden Sunset on the Aegean Sea, egy aranyos naplement az égei tenger fölött, mert ha nem engedem le, akkor 3 pont nem ismertem végigolvast, inkább leengedem a zeneszámot.

Egy újabb pörgős felvétel következik, gyakoroljátok rá a tánclépéseket. Ki tudja, lehet, hogy egy hét múlva az élő rádiózkodásban Palicson lesz alkalmatok ezeket a tánclépéseket megismételni. Tüzes gitárokról van szó, és Alex Foxról.

A következő felvételt Szöszén hallgatón kérésére a Shocking Blue nevű együttes fog eladni. Annak ide, míg középiskola beártása vagy második osztályban nagyon nagy hír volt, hogy a Shocking Blue együttesnek a szóló énekesnője Veres Mariska, magyar származású.

Egy ütös felvétel következik, egy kislemez, 1900, fogalmam sincs hányból, de itt van a kezemben, fogadjátok nagyon sok szeretettel, Anthony White-ról van szó, a dal címe Block Party.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia-szia, srácok.
3: Nos, kedves hallgatóink, a Rádiószkó mai műsorral még egy felvételt tudok belepréselni, egy felhívás arra, hogy egy hét múlva csütörtökön, ha csak tehetitek és nincs okosabb dolgotok, akkor legyetek ott az élőadáson, mert jövő csütörtökön a Néhai Amfora Lemezklub teraszáról fog a Rádiószkó elhangzni. Már korábban is ott teszünk, sőt, utána is úgy hallottam, hogy egy kis ráadásra is számíthatok. Belépőjegy nincsen, érezzétek jól magatokat, eljöttek. Felidézzük az úgynevezett régi szép időket, amikor a lemezek, amelyeket akkor lepörgetünk, hogy nem csak olyanok lesznek, mások is lesznek, mert a célom az, hogy ti jól érezzétek magatokat, de olyan felvételek is el fognak hangzni, akkor újak voltak, ti meg vannyian valamennyivel fiatalabbak velem együtt, és ezeket fogjuk lepörgetni. Közkívánatra fog ez a műsor megismétlődni szeptember 17-én csütörtökön. Aki nem tudja, hol van a Néhai Amfora Lemezklub, elég, hogy csak megjelenik Palicson, hallatszódni fogunk egészen messzire, tudni fogják, meg fognak bennünket tudni találni. Bízom benne, hogy akkor is velünk lesztek, velem lesztek, én veletek lesztek, úgyhogy ha megy, akkor ez folytatása. Ezt mondta, ígértem a múltkor is, itt van. Nem rajtam múlott, de betartották az ígéretet azok, akik azt mondták, ha van kinek, akkor csináljuk. Hölgyeim és uraim, erre számíthattok egy hét múlva Szabadkán, illetve Palicson, az Amfora Lemezklub teraszán, egy ilyen bevezetőre.
4: The Radio Disco. A nevem Kis János. De mindenki csak úgy ismer.
5: Manó!
4: A lemezlovas. Aki több mint 50 éve pörgeti a slágereket.

0: Nos, ennyi fér bele a Rádió Disko mai adásába. Köszönöm ezt a műsort, választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak, és ne felejtjétek el, egy hét múlva szintén lesz a Rádió Disko ezen hullámhosszon, de élőben is részt vehettek a műsorban, hiszen jövő héten, szeptember 17-én csütörtökön a Rádió Disko élőben jelentkezik a Palics partjáról, a néhai Amfora Lemez Klub teraszáról. Ingyenes a belépés, úgyhogy tulajdonképpen ettől nem kell idegeskedni, hogy mibe fog az egész kerülni. Ha ott vagytok, akkor elképzelhető lesz neki folytatása, viszont olyan felvételeket fogunk meghallgatni, ami akkor voltak újdonságok, amikor mi fiatalabbak voltunk, és természetesen figyelembe fogom azt is venni, hogy a idő változik. A mesterséges intelligencia az már nem a jövő, hanem a jelen. Bízza benne, ott lesztek, mert az a célom, hogy jól érezzétek magatokat, amikor ott vagytok, és hát szeretném ott lennétek. Aki nem jön el, hát összehúzom szemöldököm, kihagyom az esti imádságomból, nagyobb baja ebből nem fog esni, csak a többiektől fogja meghallani. Mit veszített az, aki nem lesz ott? Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, egy hölgy, mosolyogva üdvözöl benneteket, Lacki Csilláról van szó, de ne menjetek messzire, mert a pontos időjelzés után itt továbbra is megy az adás, ez a hullámhosszon, egy zenei válogatás a reggeli műsor kezdésig. Velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, szavaztok, búcsúzom, jó éjszakát!
1: 22 óra múlt.
2: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek,
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: you when you're under my skin.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1-en.
1: Repül az idő.
3: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A nosztalgia hullámain. A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

We all got our own funny moves. I've got mine.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket

0: 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.